műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

parti sorozatával, de ezt kiegészítve nagyon menő világsztár vendégelőadókkal. Hát ott lennénk ezeken, és hát reméljük, hogy néhányan a hallgatók közül ott is lesznek. Ez meg az igazi mai slágere, David Guetta, One Republic-kal és az Iron One.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mekkora hang! És hát ugyanezt tudom mondani a következő előadóra is, mekkora hang! Ray Dalton a folytatásban, aki megjárta a gyerekkórust, megjárta a tenisziskolát, profira vitte, sőt, edző is lett, és mostanában megjárja a legnagyobb színpadokat, és nem mellesleg a slágerista élét. Ezzel az igazi mai slágerrel is, Ray Dalton, Blood Runnin', ezt tenítom a Rádió 1-en.

de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőjét 10 órától. Ha meghallunk egy olyan előadót, aki jön a Rádió egy születésnapi fesztiválra fellépni a világsztárjaink közül, akkor azonnal csörögjünk, pontosabban egy picit azért így taktikázom, mert hogy 10-nek kell lenni, mondani a Rádió esztogent és adjuk a páros belépőt. Én viszont addig sem lopom az időt, hozom az igazi mai slágereket egymás után, és most az egyik legfrissebb és egyben legnagyobb kedvencünk, Ray, Where is my husband? Ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Góis. Az igazi mai slágerre The Dead Dance, ami a következő zenei óránkat indítja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont és fehérje képzésben, az ideg és izom működésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

rock igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, remélem jól bírjuk az éjszakát, és remélem, hogy ez a dal is lendít majd egyet rajta, ami hát abban a tekintetben egyáltalán nem újdonság, hogy nem egy új dalról van szó, én legalább 15 éves, viszont van olyan, hogy most fedezik

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Mindig
0: azt,
1: hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió 1-et hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Lali kért, hogy mondjak már pontos helyszíneket, hogy hol lesznek Balázsék, ne csak az, hogy melyik városban. Hát akkor mondom, jövő héten hétfőn, vagyis hol

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

itt csak igazi mai sláger megy. Május 24-én pedig Rádió 1 születésnapi fesztivál, amire ma is lehet majd páros belépőket nyerni tőlünk. 10 óra után, ha meghallunk egy fellépőt, aki itt lesz a világszerdőink közül, akkor 10-ként kell csörögni. És hát halkan jegyzem meg, Sam Felt egyértelműen ilyen, aki most Rosalinnel közösen jön, és szerintem ez a dala lesz feladvány ma. Heart Like Mine.

0: Ez pedig az igazi mai sláger, ami a következő zenei órát indítja, Ed Sheeran és az Azizán, mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Európa toplistáján Budapest magas a szingli nők aránya a fővárosban. Nem csak a fürdők, a romkocsmák és a dunai panoráma miatt figyelnek Budapestre. Egy friss nemzetközi összeállítás szerint ugyanis a magyar főváros Európa egyik olyan városa, ahol kiemelkedően magas a szingli nők aránya. A görög hírportál rangsora ezúttal nem turisztikai látványosságok vagy gasztronómiai élmények alapján értékelte a városokat, hanem demográfiai mutatók szerint. A lista azt vizsgálta, hogy hol a legmagasabb a nők aránya a férfiakhoz képest, illetve hogy hol élhet a legtöbb egyedülálló nő Európában. Budapest a 10. helyen végzett a toplistán. Az indoklás szerint a fővárosban 114%-os a nő-férfi aránya nők javára. A portál úgy fogalmaz, hogy a modern karrierközpontú életvitel, a pezsgő kulturális és éjszakai élet, valamint a nagyvárosi dinamika mind hozzájárul ahhoz, hogy sok független, önálló nő él a városban. A cikk kiemeli Budapest építészeti örökségét, történelmi hangulatát és a romkocsmákra épülő társasági életet is, amelyek a város nemzetközi vonzerejének fontos elemei. A rangsor első helyén pedig Riga végzett, amelyet Porto és Szalamanka követ. A listán szerepel még Thessaloniki, Lisszabon, Varsó és Madrid is. A portál megjegyzi, hogy a társkereső alkalmazások használatában is aktív a magyar főváros, ami tovább erősíti Budapest randi főváros jellegét. A demográfiai adatok természetesen nem jelentenek garanciát a sikeres pártalálásra, de a számok alapján Budapest valóban olyan európai nagyváros, ahol a nemek aránya és a társasági élet intenzitása különösen érdekes képet mutat. Az indoklás szerint a modern életvitel, a karrierfókusz és a pezsgő éjszakai élet mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy Budapest rengeteg független, céltudatos és egyedülálló nő otthona legyen.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

Hey, ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy akkora hang jön. Whitney Houston, Kygóval közösen ez a Higher Love, amit indítok a rádió egyen. Kellemes éjszakát!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy közé pedig Joel Corival folytatom, aki hosszú hetekig oltott azzal a rajongóit, hogy ott lesz a London Marathonon, és erre nagyon készül, fut, edz, és aztán tényleg ott volt, de felépőként, hogy nem futott bele a távot, de tényleg ott volt. Joel Cory, aki most a Galantis-szal jön, az igazi mai sláger, a Stay a Little Longer. Itt a rádió.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, ő pedig Bibi Rexa, aki nagyon jó egyedül, nagyon jó bandában, sőt nagyon jó együttműködésekben is. Hát gondoljunk csak a David Guettával közös világsikereire. Most pedig feat lesz-el, egy újabb világsikert mutat Bibi Rexa az igazi mai slágerek között. Ez a New Religion itt a Rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Új hivatalt hozott létre Irán a hormuzi szoros felügyeletére. Évente több mint 2 millió beteget látnak el a mentők. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megválasztotta az új kormányfőt a parlament. Magyar Péter az országgyűlési választásokon győztes Tiszapárt elnöke letette esküjét a történelmi zászlók előtt, és beszédet is mondott. Az alakuló ülésen letették esküjüket a képviselők is, megválasztották az országgyűlés elnökét, Forsthofer Ágnest. A 199 fős országgyűlésben a Tiszapártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője van. Új kormányhivatalt hozott létre Irán a hormuzi szoros forgalmának felügyeletére. Az új testület feladata az áthaladási engedélyek kiadása és a kapcsolódó díjak beszedése lesz. A szoroson közlekedő hajóknak részletes adatokat kell megadniuk, többek között a tulajdonosról, a legénységről, a biztosításról és az útvonalról is. Évente mintegy 2,3 millió beteget lát el az országos mentőszolgálat. Erről számolt be a szervezet a mentők napja alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés elindulásának pedig 139. évfordulóját. A tájékoztatás szerint a mentőszolgálat mára nemzetközi szinten is különleges hálózattá fejlődött, amely 256 mentőállomásból és 204 ügyeleti pontból áll. A rendszer országszerte biztosítja a sürgősségi ellátást és az életmentést. Az évforduló alkalmából csaknem 2000 elismerést adtak át a mentőszolgálat munkatársainak, megköszönve a mindennapi helytállást és az áldozatos munkát. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések célja, hogy kiderüljön, a boltokban kapható ruhák megfelelnek-e az előírásoknak, és a címkéken szereplő információk valóban helytállóak-e, mondta rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A vizsgálatok két területre terjednek ki, egyrészt a megtévesztő jelölésekre és a címkéken feltüntetett információk megfelelőségére, ennek pedig indoka, hogy a tavalyi évben a 120 vizsgált termék közül 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken. A laboratóriumi vizsgálatok másik fontos területe a formaldehid jelenlétének ellenőrzése. Ez a vegyület ugyanis hozzájárul a termékek kedvező tulajdonságaihoz, ugyanakkor egészségügyi kockázatot is jelenthet.
2: Ma is sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és a nyugati tájakon. Este felé délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol még az ég is megdörrenhet. A Dunántúlon több helyen megélénkül a déli szél. A hőmérséklet napközben a térségben 23 és 28 fok között alakul. Holnap a napsütés gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont és fehérje képzésben, az ideg és izom működésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel, május 10-én az Árvinok és a Pálmák a névnaposok, én pedig hozom az igazi mai slágereket ebben az órában is. Most például Alex Warren-től szenzációs a dal, ez az Ordinary, amit indítok a Rádió 1-en.

reméli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Teddy Swims a folytatásban, aki folyamatosan hozza ki az újabbnál újabb dalokat, és folyamatosan nagyon jókat hoz, és amit külön szeretünk benne, hogy tényleg neki aztán valóban van igazi stílusa, amiről megismerhetők a zenéik, meg hát ugye a hangjáról is, mert hogy utánozhatatlan. Ez meg az egyik legnagyobb kedvenc, az igazi mai slágerek között Teddy Swims és a The Door, amit indítok.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ha minden igaz, akkor ma még az ország nagy részén napos idő, holnap meg egyre több helyen eső, de ma azért azt a hát kb. 24 fokot, amit jósolnak, azt élvezzük ki. A napsütést meg az igazi mai slágereket. A hírek után elsőként például Rehab, Ina és Szes és a Rock My Body, amit indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Európa toplistáján Budapest magas a szingli nők aránya a fővárosban. Nem csak a fürdők, a romkocsmák és a dunai panoráma miatt figyelnek Budapestre. Egy friss nemzetközi összeállítás szerint ugyanis a magyar főváros Európa egyik olyan városa, ahol kiemelkedően magas a szingli nők aránya. A görög hírportál rangsora ezúttal nem turisztikai látványosságok vagy gasztronómiai élmények alapján értékelte a városokat, hanem demográfiai mutatók szerint. A lista azt vizsgálta, hogy hol a legmagasabb a nők aránya a férfiakhoz képest, illetve hogy hol élhet a legtöbb egyedülálló nő Európában. Budapest a 10. helyen végzett a toplistán. Az indoklás szerint a fővárosban 114%-os a nő-férfi arány a nők javára. A portál úgy fogalmaz, hogy a modern karrierközpontú életvitel, a pezsgő kulturális és éjszakai élet, valamint a nagyvárosi dinamika mind hozzájárul ahhoz, hogy sok független, önálló nő él a városban. A cikk kiemeli Budapest építészeti örökségét, történelmi hangulatát és a romkocsmákra épülő társasági életet is, amelyek a város nemzetközi vonzerejének fontos elemei. A rangsor első helyén pedig Riga végzett, amelyet Porto és Szalamanka követ, a listán szerepel még Thessaloniki, Lisszabon, Varsó és Madrid is. A portál megjegyzi, hogy a társkereső alkalmazások használatában is aktív a magyar főváros, ami tovább erősíti Budapest randi fővárosi jellegét. A demográfiai adatok természetesen nem jelentenek garanciát a sikeres pártalálásra, de a számok alapján Budapest valóban olyan európai nagyváros, ahol a nemek aránya és a társasági élet intenzitása különösen érdekes képet mutat. Az indoklás szerint a modern életvitel, a karrierfókusz és a pezsgő éjszakai élet mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy Budapest rengeteg független, céltudatos és egyedülálló nő otthona legyen.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék. Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőkért 10 óra után, ez fontos. Keresni kell majd azokat az előadókat, akik jönnek a Rádió egy születésnapi fesztiválra. Hát Cyril egyértelműen ilyen világszer előadó. Vele is bulizunk majd május 25-én.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Balázsék rócsója holnap pedig indul, viszont nagyon fontos délutáni rócsó, 4 órától minden helyszínen live mix, 5 órától pedig jönnek 8-ig Balázsék nagyon-nagyon menő játékokkal is. Hát nem nagyon menő nyereményekkel. Először hétfőn Győrben, aztán kedden Sopronban, szerdán Szombathelyen, csütörtökön Dunajvárosban, pénteken pedig Debrecenben várnak mindenkit. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, mert hogy ahogy ígértem, hozom az igazi mai slágereket, az egyik legújabb Ray Daltontól a Blood Running, ezt indítom már is.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Megalakult az új országgyűlés, lógyógyászati termékeket vizsgáltak a Supermenta programban. UFO aktákat tett közzé az amerikai kormány. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében, így fogalmazott Magyar Péter, miután letette esküjét tegnap délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, hogy az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, hogy nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az ülésen esküt tettek a képviselők, az országgyűlés elnökének pedig Forsthofer Ágnest választották. Hamarosan lezárul a fűtési szezon, a fűtáv pedig már a nyári karbantartásokra és fejlesztésekre készül. A társaság tájékoztatása szerint a tartósan enyhe időjárás miatt az elmúlt időszakban jelentősen csökkent a távhő felhasználás a fővárosban. A legtöbb épületben korszerű szabályozórendszer működik, amely automatikusan leállítja vagy mérsékli a fűtést, amikor emelkedik a külső hőmérséklet. Lógyógyászati termékeket vizsgáltak a Supermenta programban. A készítmények többsége megfelelt az előírásoknak, de néhány esetben hibákat is találtak az ellenőrök. Lehetőleg csak Magyarországon forgalmazott és ellenőrzött termékeket használjunk. Ezt javasolja Kulcsár Gábor, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állatgyógyászati termékek országos szakmai főtanácsadója.
2: Regenerációra szolgálnak, erős igénybevételt követően izom-izületi sérülések kezelésének a támogatására. Ezek közül került be 16 a jelenlegi Supermentába. Az engedélyezett készítmények mindegyike megfelelt. Volt azonban három olyan készítmény, amelyet a boltok polcain találtunk, nem rendelkezett MÉBIK engedélyével. Volt két készítmény, amelyet külföldi internetes oldalról rendeltünk. Ezek idegen nyelvű csomagolásban magyar használat utasítás nélkül érkeztek.
1: UFO aktákat közöltek. Nyilvánosságra hozott több azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló dokumentumot és videófelvételt az amerikai kormány. Az anyagokat a Pentagon hivatalos honlapján tették elérhetővé. A közzétett felvételek a világ több pontján készült megfigyeléseket mutatnak be, amelyek eredetére továbbra sincs egyértelmű magyarázat. A Fehérház hangsúlyozta, hogy a szokatlan jelenségekkel kapcsolatban jelenleg nincs olyan egységes álláspont, amelyet minden szakértő elfogadna. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőképződéssel, majd délutántól délnyugat felől magas szintű felhőzet húzódik fokozatosan térségünk fölé. Napközben csak elvétve alakulhat ki csapadék, estétől azonban délnyugaton már nő a záporok kialakulási esélye. A déli esre forduló szél időnként megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke napközben 22 és 28 fok között alakul, hajnalban pedig 8 és 16 fok közé hűl vissza a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke, megvan az idei Balatonfagyia, rendkívüli asszályhelyzet alakult ki az országban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megválasztotta az új kormányfőt a parlament. Magyar Péter az országgyűlési választásokon győztes Tiszapárt elnöke letette esküjét a történelmi zászlók előtt, és beszédet mondott. Az alakuló ülésen letették esküjüket a képviselők is, valamint megválasztották az országgyűlés elnökét, Forsthoffer Ágnest. Gyors ütemben alakítaná meg új kormányát a Tiszapárt. A tervek szerint a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásait ma és holnap tartják meg, így az új kabinet akár már kedden megkezdheti a munkát. A bejelentett névsor alapján a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerül, a pénzügyi tárcát Kármán András vezeti, míg a gazdasági és energetikai minisztérium irányítását Kapitány István kapja meg. Az egészségügyi tárca élére Hegedűs Zsoltot, a honvédelmi minisztérium vezetésére pedig Ruszin Szendi Romulust jelölték. A Tiszapárt célja, hogy az új országgyűlés megalakulása után minél gyorsabban felálljon a teljes kormányzati struktúra. Egy Balaton Mária fürdői fagylalt mester különleges édessége nyerte el idén a Balaton Fagyia címet. A Balaton Noir Fantázia nevű fagylalt fő alapanyagai a csokoládé maláta, a szilva szósz és a rum, amelyek együtt egy igazán karakteres ízvilágot alkotnak. A győztes fagylaltot hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni. A szervezők pedig azt is bejelentették, hogy a receptet nyilvánosságra hozzák, így akár otthon is elkészíthető lesz az idei nyertes finomság. Asszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, hogy már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, hogy sürgős és átfogó változtatásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
2: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Előrejelzi azt, hogy a többi területen is, tehát akár az agráriumban, vízellátásban problémák lehetnek nagyon gyorsan. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
1: Ma is sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és a nyugati tájakon. Este felé délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol még az ég is megdörrenhet. A Dunántúlon több helyen megélénkül a déli szél. A hőmérséklet napközben a térségben 23 és 28 fok között alakul. Holnap a napsütés gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt után pedig egy kis Rádió egy születésnapi fesztivál hangulat, ami pontosan 2 hét múlva lesz. A dátum május 24-e, az összes Rádió egy DJ mellett pedig jönnek a világszárok Cyril, Samfeld, a Swish Disco, valamint extra fellépőként Tóth Abigail és Accent párosa, akik tudti, hogy ezt a dalt is élőben előadják majd. Amit most indítok, az igazi mai slágerek között ez a Sugar.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: ez mi kell oda? Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig szemfelt a folytatásban egyenesen Hollandiából. Hát szerintem nem kell felsorolni, hogy hány nagy, zseniális DJ-t kaptunk Hollandiából. Hát ő az egyik, aki már 11 éve ontja magából a slágereket, sőt 2020 óta saját kiadója is van, és sorban állnak a világsztárok, hogy vele dolgozzanak. Ezt a dalt például Rosalinnel készítette, aki 2 éve Ed Sheeran koncertturnéján volt az előzenekar. Az se kis dolog. Ez pedig a közös igazi mai slágerük, a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en. És mit kell még tudni Sam Feltről? Ő maga mondja el most.
1: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest part nagy

0: lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. A

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak a Rádió Egyen.
1: Új hivatalt hozott létre Irán a hormuzi szoros felügyeletére. Évente több mint 2 millió beteget látnak el a mentők. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megválasztotta az új kormányfőt a parlament. Magyar Péter az országgyűlési választásokon győztes Tisza párt elnöke letette esküjét a történelmi zászlók előtt, és beszédet is mondott. Az alakuló ülésen letették esküjüket a képviselők is, megválasztották az országgyűlés elnökét, Forsthofer Ágnest. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője van. Új kormányhivatalt hozott létre Irán a hormuzi szoros forgalmának felügyeletére. Az új testület feladata az áthaladási engedélyek kiadása és a kapcsolódó díjak beszedése lesz. A szoroson közlekedő hajóknak részletes adatokat kell megadniuk, többek között a tulajdonosról, a legénységről, a biztosításról és az útvonalról is. Évente mintegy 2,3 millió beteget lát el az országos mentőszolgálat. Erről számolt be a szervezet a mentők napja alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés elindulásának pedig 139. évfordulóját. A tájékoztatás szerint a mentőszolgálat mára nemzetközi szinten is különleges hálózattá fejlődött, amely 256 mentőállomásból és 204 ügyeleti pontból áll. A rendszer országszerte biztosítja a sürgősségi ellátást és az életmentést. Az évforduló alkalmából csaknem 2000 elismerést adtak át a mentőszolgálat munkatársainak, megköszönve a mindennapi helytállást és az áldozatos munkát. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések célja, hogy kiderüljön, a boltokban kapható ruhák megfelelnek-e az előírásoknak, és a címkéken szereplő információk valóban helytállóak-e, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok két területre terjednek ki, egyrészt a megtévesztő jelölésekre és a címkéken feltüntetett információk megfelelőségére, ennek pedig indoka, hogy a tavalyi évben a 120 vizsgált termék közül 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken. A laboratóriumi vizsgálatok másik fontos területe a formaldehid jelenlétének ellenőrzése. Ez a vegyület ugyanis hozzájárul a termékek kedvező tulajdonságaihoz, ugyanakkor egészségügyi kockázatot is jelenthet.
1: Ma is sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és a nyugati tájakon. Este felé délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol még az ég is megdörrenhet. A Dunántúlon több helyen megélénkül a déli szél. A hőmérséklet napközben a térségben 23 és 28 fok között alakul. Holnap a napsütés gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként pedig Justin Bieber, akinek lassan 2 éves a gyereke, és egy csomó cuki programjuk van közösen, legutóbb például horgáztak. Na, én viszont ebben az órában sem állok meg, egymás után hozom az igazi mai slágereket. Hello,

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék. Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőkért. 10 óra után kell extrán figyelni azokat az előadókat, akik érkeznek a bulinkra pontosan 2 hét múlva. És ha meghallunk egy ilyet adásban, akkor csörögni kell 0620 311 111. Mindez 10-ként mondani a rádió eszlogent is. Adjuk a páros belépőt. Ez pedig egy újabb

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Megalakult az új országgyűlés, lógyógyászati termékeket vizsgáltak a Supermenta programban. UFO aktákat tett közzé az amerikai kormány. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében, így fogalmazott Magyar Péter, miután letette esküjét tegnap délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, hogy az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, hogy nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az ülésen esküt tettek a képviselők, az országgyűlés elnökének pedig Forsthofer Ágnest választották. Hamarosan lezárul a fűtési szezon, a főtáv pedig már a nyári karbantartásokra és fejlesztésekre készül. A társaság tájékoztatása szerint a tartósan enyhe időjárás miatt az elmúlt időszakban jelentősen csökkent a távhő felhasználás a fővárosban. A legtöbb épületben korszerű szabályozórendszer működik, amely automatikusan leállítja vagy mérsékli a fűtést, amikor emelkedik a külső hőmérséklet. Lógyógyászati termékeket vizsgáltak a Supermenta programban. A készítmények többsége megfelelt az előírásoknak, de néhány esetben hibákat is találtak az ellenőrök. Lehetőleg csak Magyarországon forgalmazott és ellenőrzött termékeket használjunk. Ezt javasolja Kulcsár Gábor, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állatgyógyászati termékek országos szakmai főtanácsadója.
2: Regenerációra szolgálnak, erős igénybevételt követően izom-izületi sérülések kezelésének a támogatására. Ezek közül került be 16 a jelenlegi Supermentába. Az engedélyezett készítmények mindegyike megfelelt. Volt azonban három olyan készítmény, amelyet a boltok polcain találtunk, nem rendelkezett MÉBIK engedélyével. Volt két készítmény, amelyet külföldi internetes oldalról rendeltünk. Ezek idegen nyelvű csomagolásban magyar használat utasítás nélkül érkeztek.
1: UFO aktákat közöltek. Nyilvánosságra hozott több azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló dokumentumot és videófelvételt az amerikai kormány. Az anyagokat a Pentagon hivatalos honlapján tették elérhetővé. A közzétett felvételek a világ több pontján készült megfigyeléseket mutatnak be, amelyek eredetére továbbra sincs egyértelmű magyarázat. A Fehérház hangsúlyozta, hogy a szokatlan jelenségekkel kapcsolatban jelenleg nincs olyan egységes álláspont, amelyet minden szakértő elfogadna. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőképződéssel, majd délutántól délnyugat felől magas szintű felhőzet húzódik fokozatosan térségünk fölé. Napközben csak elvétve alakulhat ki csapadék, estétől azonban délnyugaton már nő a záporok kialakulási esélye. A déli esre forduló szél időnként megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke napközben 22 és 28 fok között alakul, hajnalban pedig 8 és 16 fok közé hűl vissza a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Én még egy kicsi extra lendülettel készültem azért így az óra végére. Mielőtt jönnének Balázsék a Balázsék Weekenddel, akik holnap reggel is jönnek friss adással, délután pedig már az első rócsóállomás helyszínen Győrben várnak mindenkit, meg hát nem csak Győrben, hanem az egész országban, mert hogy minden frekinken hallani lehet. Na, viszont ahogy ígértem, ez még egy nagy kedvenc most Bibi Rexától, Faithless-szel közösen. A New Religion, amit indítok, Király Tamást hallottátok. További kell

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

0: Európában minél több virsít a Mesterhut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 10

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
5: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már 5. éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: A Balázsék Rúcsó május 14-én megérkezik Dunaújvárosba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.

0: reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke, megvan az idei Balatonfagyija, rendkívüli asszályhelyzet alakult ki az országban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megválasztotta az új kormányfőt a parlament. Magyar Péter az országgyűlési választásokon győztes Tisza párt elnöke letette esküjét a történelmi zászlók előtt, és beszédet mondott. Az alakuló ülésen letették esküjüket a képviselők is, valamint megválasztották az országgyűlés elnökét, Forsthoffer Ágnest. Gyors ütemben alakítaná meg új kormányát a Tisza párt. A tervek szerint a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásait ma és holnap tartják meg, így az új kabinet akár már kedden megkezdheti a munkát. A bejelentett névsor alapján a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerül, a pénzügyi tárcát Kármán András vezeti, míg a gazdasági és energetikai minisztérium irányítását Kapitány István kapja meg. Az egészségügyi tárca élére Hegedű Zsoltot, a honvédelmi minisztérium vezetésére pedig Ruszin Szendi Romulust jelölték. A Tisza párt célja, hogy az új országgyűlés megalakulása után minél gyorsabban felálljon a teljes kormányzati struktúra. Egy Balaton Mária fürdői fagylalt mester különleges édessége nyerte el idén a Balaton Fagyija címet. A Balaton Noir Fantázia nevű fagylalt fő alapanyagai a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum, amelyek együtt egy igazán karakteres ízvilágot alkotnak. A győztes fagylaltot hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni. A szervezők pedig azt is bejelentették, hogy a receptet nyilvánosságra hozzák, így akár otthon is elkészíthető lesz az idei nyertes finomság. Asszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, hogy már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, hogy sürgős és átfogó változtatásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
3: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Előrejelzi azt, hogy a többi területen is, tehát akár az agráriumban, vízellátásban problémák lehetnek nagyon gyorsan. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
2: Ma is sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és a nyugati tájakon. Este felé délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol még az ég is megdörrenhet. A Dunántúlon több helyen megélénkül a déli szél. A hőmérséklet napközben a térségben 23 és 28 fok között alakul. Holnap a napsütés gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Weekend.
1: Jaj, igen. Olyat láttam tegnap, gyerekek.
2: Amikor látsz valami olyat, amiben nagyon szerelmes tudsz lenni pillanatok alatt, bent a belvárosban voltam, és akkor autóval elindultam hazafelé, kikanyarodtam a Rákóczi útra, és meg kellett állnom a piros lámpánál. És amikor tudod, így nagyon ráérsz, gyönyörű jó idő van, már mindent elvégeztél, nézelősz jobbra-balra, és jött egy olyan nő egy kis kosztümben, no, gyönyörű, hosszú Fertko hajjal, érted? Ez az ember azért ezeket
3: érzi. Magnézium, vagy
2: igen,
3: cink, vagy mit?
2: Igen, köszönöm, hogy felírtad ezeket a
3: ezt dolgokat, a
2: csak neki. Amikor észreveszed a szépet, hát most csak arra akartam célozni, hogy mennyire szép az élet, és ahogy odaért a lámpához, a piros lámpához, ahol én voltam, gyerekek, egy olyan embertelen, egy férfit is megirigylő, vagy lepipáló, rettenetes csulát nyomott az útra.
3: De jó!
2: Hogy abban a pillanatban elkezdték gondolkodni rajta, hogy kisanyám, veled mi van?
3: Oda
2: de egy irgalmatlant, szerencsére hallani nem hallottam, hogy hogyan tud a szerelmed, a rajongás, a tárgya egy másodperc alatt megváltozni, amikor valaki felé úgy, nyilván nincs
4: benne. Nekem most sem a kedvem ez a nőhöz.
2: Igen? Hogy végre ez egy őszinte csaj.
4: Figyelj, szerintem akárhol nevelkedett, ő biztos vagy benne, hogy minden.
3: Önazonos. Tehát ő önazonos.
4: Igen.
3: Önazonosnak tűnik.
4: Ilyen vadangyal, nem? A világ rossz típusú
2: nő. Egy kicsit azért, de magas sarkúba, tök jó fölöltözve, tényleg egy ilyen kis kosztüm, kis táska, szép haj, tök jó csaj volt.
4: De volt hozzá hang is, ez a gargarizálás?
2: Nem hallottam szerencsére.
4: Az lett volna az igazi.
2: Mert az még megrázóbb lett volna.
4: Nem ez egy focizott előtte?
3: De várj, hogy köpeted? Egy rásprittelt, és akkor az ilyen spriccelős, vagy ilyen hátraszívós, nagy ívben, mert ugye több fajta van, tehát igen, hogy én négy fajtát tudok neked most azonnal úgy produkálni, hogy meglepődnél, hogy
2: nem, a második, tehát nem
4: spriccelős. Történt, hogy meglátott téged?
2: Nem, vagy? Látott meg,
4: ja, sétált. Te függetlenül volt.
3: Felét köpött, ez nem mindegy. Nem lehet, hogy te nem vetted észre, de ő észrevett?
2: Igen, és azt mondja, hogy akkor most leköpöm ezt a srácot.
3: És beküldött neked a szélvédő? És hova? A földre?
2: Igen.
3: Jó arc.
2: Tényleg?
3: Jó volt, te önazonos.
2: Én egy másodperc alatt kiábrándultam, elfelejtettem.
4: És hogyha kicsit megemeltél az egyik lábát, és oda durrantott volna egyet.
2: Azzal visszajött volna.
4: A nullán vagytok akkor.
3: Azt mondják, hogy nem a szemétégető felé kéne hazamenni.
2: Mondom, belváros kellős közepe.
3: Belváros, ott volt a 9-ben való kínna izé. A szemétégető környék, az illatos úton a felé mentél.
2: Viszonylag kevés kis kosztümös kisasszony, de ez mondom, belváros kellős közepe.
3: És hogy nekem ezzel nincs bajom, képzel el.
4: Én minden köpködőtől undorodok.
2: Oké, megtörténik ez a dolog.
4: Férfi nő, teljesen mindegy, a köpködés annyira gusztustalan.
2: Megtörténik ez a dolog. Igen. Te leparkolsz az autóddal, mert oda mész egy találkozóra, egy haveroddal, egy kávézóba.
4: Egy intim masszázsra.
3: Igen.
2: Vagy utána az. Letetted az autót, bementél, jött a haver, elkezdtek beszélgetni, és belép ez a csaj.
3: Most köpött egyet. Most megáll az életettől? Vagy most azért,
2: nem tudom, nekem olyan kicsit. Igen. Ilyen
4: fúriból. Én ezt úgy szeretem ezt a történetet, hogy megismerkedsz ezzel a hölgye. Biztos, hogy a hangja sem olyan, mint amilyennek elképzelhető.
3: Igen, tök más az egész nő, tök másról az egéken. Férfi. Ő egy férfi valójában.
4: Igen, tehát aznap volt valamit el kellett intézni a folyószámlájával kapcsolatban, miatt szépen felöltözött, és lehet, hogy amúgy ehhez van egy ilyen nagyon vad személyisége.
3: Egy mélyebb hangú orgánumot képzelek el, vad személyiséget, és igen.
2: Nagyon dohányozva.
3: Igen.
0: Hello, kis férfi. Gyere még! Fosz is a családban nőttem fel.
3: Stampedit húzzunk fel.
0: Oda nézzél, de fagy, megint kiraktam.
4: Lehet, hogy Puskásnak volt az unokája.
2: És ő is köpködött, akkor?
4: Miért köpködnek.
2: Mert nem tudsz nyelni, úgy futsz. Ez nem a magyar focisták, de...
3: De válogatós lettél te felé, de válogatós.
4: Meg nem tudják nyelni.
2: Amikor ráülsz erre a vonatra, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, és akkor történik valami, tehát nem lettél válogatós, csak olyan átfordítja. Nem volt ilyen veletek, hogy megláttatok valakit, bemutattak, és
4: egy
2: másodperc múlva tört össze az
3: a. Igen, a köpés az a negyedik lépcső. Tehát, hogy...
4: Igen. Én addig már háromszor kicsakoltam, mire a köpésig eljutunk. Az a baj, hogy ha valaki nem 100%-osan szimpatikus, akkor annak ezzel tud minden baj lenni. Tehát, hogy...
2: De ő nagyon szimpatikus volt.
4: Nem tudom, most megpróbálom visszaidézni azokat az éveket, amikor még nyitott voltam, hogy párkapcsolati keresésben, meg ilyenek, és hogy akkor mik voltak, amik miatt így kiábrándultam férfiakból, de nagyon hosszú lista.
2: Az egy másodperc alatt kiábrándítós, arról mesél.
4: Igen, a köpés az benne van. A köpés az benne van, illetve szerintem még a nyitott ajtónál húgyozás. Tessék, ez
3: komolyan mondom.
2: Ez az első randi volt?
4: Ez első.
3: De most miért kéne bezárnom az ajtót?
2: De első randi.
4: Várj, történt. Ez egy orvosi vészhelyzet adódik. Finnyesek
3: lettetek, komolyan mondom. És ha összeesek, és nem tudtok bejönni, mert magamra zárnám az ajtót. Strókot kapok, és csúcs közben érted. Hát. Egy nyitott ajtóra pisilés azonnal a randi off.
2: Első randin vagytok, vagy x-edik randi, de először mentek fel közös lakásba.
3: Okay.
2: Vagy a tiédbe, vagy az övébe.
3: Igen.
2: És te azt mondod, hogy kicsim, nagyon jól érezzük magunkat, ki kell mennem pisilni, és nyitott ajtónál vizelsz.
3: De beszél hozzám közben, hogy pisil?
2: Persze.
3: Van egy ilyen kontaktálás közben, hogy ő megy el pisilni, és beszél hozzám, nem? Nem tudom, lehet, hogy erre kevésbé vagyok érzékeny.
4: Nem, akkor tegyük fel, hogy nem tartotok még itt, tehát nem az, hogy egymás szavába vágó beszélgettek, és nem tudod abban, hogy ne beszélgetni, és elmész pisilni, hanem az van, hogy így, hogy ez egy ilyen alfa hím, aki így bemegy, lerakja a kulcsát, tudod, a konyhapulta.
3: És nyitva hagyja az ajtót.
4: És, igen, és az ilyen...
3: Hallod, hogy csobog, nagyon pisil, állva pisil. No,
4: középsugaras.
3: Kijön egy középsugarasat, és utána mondjuk nem most kezed. Aha, tehát az mondjuk azt úgy értem ebben a formában, hogy az így,
4: azt írja, az
3: így kicsit lélekromboló. Nem csutkája, nem volt?
2: Nem volt időm megfigyelni.
3: Ez rossz a szemed, és te néztél el valamit? Nem volt Ádám csutkája?
2: Csaj volt, hát látom. Jó lábak, magas sarkú.
3: A Titanicban is köpni tanítja Rose-t a DiCaprio, tehát igazából
2: egyébként igaz.
3: És miért köp a végén? Tehát, hogy megtanul köpni.
2: De ha együtt tanuljuk, vagy tanítod, az már más.
3: Igen. Mondja, mit tudtunk?
4: Hogy kezétek el, hogy a harisnya reklámoknak a nagy többségében férfi lábak vannak.
2: Mi van, nem? Hagyjad már!
4: Bizony. Kiderült, hogy nagyon nehéz olyan igazán jó női lábakat találni, és a férfiaknak pedig titokban nagyon jó lábaik vannak, ezért rengeteg harisnya reklámban, valóságban az van, amikor csak tudod, a lábakat látjátok, hogy férfi lábra húznak harisnyát.
3: Nekem ma ezzel sincs bajom.
2: Szóval, hogy ő!
4: Csak szeretném, hogy a megkezdődik. Bármit felhúzhat.
3: Én igazából el tudom képzelni a lábamat egy harisnya reklámban. Nyíregyháziket, hogy lehetsz ilyen finnyás egyébként kérdezik.
4: Sajnálom. Tudom, tehát, de nem is
3: a köpés van. És a nyitott ajtónál pisilés egy nyíregyházi csajnak érdek. Ezek kiverik a biztosítékot.
4: Felköltöztem a fővárosba, és elkocsosultam.
2: Úri lány lett, látom.
3: Úri lány lett, nyíregyházáról megérted. Most már nem pisilünk nyitott ajtóval.
2: Fogadjuk, hogy köpködte is.
4: Soha nem tudok köpni se. Sebbe fölni, se köpni, nem tudok igazán jót.
2: Meg kell tanítsuk.
3: Nálunk a baráti társaságban volt egy lány, aki nagyon szép volt, de gátlással odafingott közénk. Minden szó nélkül. Viseltük, hisz megszoktuk. Mindig azt mondtuk, hogy lányok nem pukiznak, de közben igen, Norbi írta nekünk. Na, tessék.
4: Őt szeretetben nevelték fel a szülei. Szeretetben és elfogadásban.
3: Igen, egy biztonságos gyerekkor volt, úgy érzed?
4: Igen. Azt írják, hogy pápa jösszének gyönyörű lába van például. Na, de az is egy dolog, hogy például nagyon sokan szeretik, ha nők köpködnek, ugye, hát ez különböző műfajokban ugye elvárt is.
3: Nem is tudom, hogy láttam-e köpködő nőt. Tehát ez nekem annyira idegen fogalom, de tényleg fura, hogy egy nő köpi. Nem tudom, hogy láttam-e ilyet, hogy köpköd egy nő. Tehát, hogy már hogy a pasi köpködnek, hogy egy meccsen, oké, de egy nő, és randiztok, vagy látod, vagy oda köp az utcán, ez azért így nagyon ritka. Ez nagyon, főleg egy jó csaj, ugye? Nem megszokott.
2: Igen.
3: Nem megszokott.
2: De mondom, egy nagy őszintét, egy őszinte csattanással a végén.
3: Igen. Nyitott ajtó, nincs is ajtó, a WC-nken szilveszter küldte nekünk, igen. Ami rombol engem, amikor a feleségemből a nagy dologról beszélgetünk. 10 perc múlva pedig már szexelni kell. Az ugye ebben a formában nagyon, nagyon nehéz.
4: Micsoda még egyszer?
3: Hogy nem szeret nőkkel arról beszélni, hogy a nők is kakilnak. Ő ezt nem szereti. Annál nincs undorítóbb és kiábrándítóbb, amikor valaki az orrát a levegőbe fújja zsebkendő nélkül. Múlt héten egy ilyen nőt láttam az utcán, nem hittétek el, meg tudtam volna folytani.
4: Nem,
3: de sétálod
4: nem,
3: kis kosztümbe, magas sarkuba.
4: Nem, ezt nem lehet. Figyelj, és tudod, meleg órában, amikor sétálsz haza a Ferencvárosban, és
3: jó,
4: akkor,
3: hát azért az Mordor.
4: És akkor látod, hogy
2: hazott.
3: Egy hazaút alatt megtörténik az összes, amiről itt beszélünk.
4: Igen, hogy az ott a járán, az ott nem egy odaszáradt csiga. Az a legrosszabb. Az a legrosszabb. És figyelj, annál gusztustalan.
3: Ti csináltátok már valaha?
2: Persze. De
4: nem is kép
3: kell hozzá menetcél? Vagy hogy, tehát mi az, ami kiviszi az orrodból magából? Csak a lendület?
2: Hát nem, mert fújsz egyet orra.
3: És azt mondom, hogy a lendület maga a kiviszi a szél.
2: Van. Egyiket befogod, mutatom. Aha.
3: És iszonyatosan nyomsz egyet. És
4: nem, ezt nem.
2: Na, ezt is megtanítom neked. De.
3: Állj föl, oda nézzük meg, hány méterre vagy képes. Tegyél oda egy céltáblát, álljál oda.
4: Most szerel
3: a nózit.
2: Én érzem, hogy a roadshow alatt egy csomó új készséget fogsz megtanulni.
4: Igen, például a szobán belülről való bezárásának készségét. De hogy miért, milyen helyzetben volt szükséged erre a tudásra?
2: Nincs zsebkendőd.
4: Ott az alsó nadrágod.
2: Hát nem fogom levenni az alsógatyámat, azért kifújjam az orrom.
4: Ezen a ponton hidd el, még az is elfogadhatóbb lenne.
2: Dehogy is, nem, mert van egy csomó olyan élethelyzet, futás közben, bringázás közben, mindig az ott befolyt.
3: De akkor az valószínűleg egy erős fújástól kijön. Itt valaki azt írja, hogy olyat látott első randin, hogy a csaj a nyelvi nyomta el a cigit. Szerintem az is erős. Iszol valamit? Igen. Kérsz egy cigit? Persze. Elnyomja a csaj a nyelvén a cigit. Szerintem azért az is haladó. Első randin. Tehát ahhoz képest egy nyitott ajtónál pisilés az előbb tartott, hogy fogja a csaj a nyelvén, elnyomja a cigit. Hello, szemasz,
4: ami viszont fizetek. nagyon szexi, csak hogy most a cigire jutott eszembe, az, amikor egy férfi úgy oltja le gyertyát, nem elfújja, csak így összenyomja az ujjával. Tudod, csak ég a gyertya, és akkor csak
2: nyál az előtte,
4: nem nyál az, csak így összenyomja. Ilyen flagmán, tudod, hogy összenyomja. Figyelj, az olyan, hogy rájön, ó, oh, jó.
3: Oda nézzél, mennyire.
2: Szia, az best fiú.
4: Hát, hello. Hát, érdekes. Hát, ez nagyon férfias volt, na mindegy.
3: Orosz zsebkendő, gyerekek, ez a neve.
2: Orosz, igen.
3: Ez az orosz zsebkendő.
4: Az oroszokról csak jó dolgot neveztek el. Orosz ruhát, orosz zsebkendő, orosz nyakkendő, ugye? Ennek mindegyiknek örülünk.
3: Igen, de ezt nem is tudom elképzelni nőnek, hogy ezt csinálja a gyoros zsebkendővel, így kifújja az órán. Ez annyira férfias, vagy annyira pasis, még egy foci meccs közben, vagy futás közben, vagy edzésen, oké, még egy foci meccsen látszik, de egy nő az így fújja ki az órát, egy randin, ezért ez elég meglepő, hogy ebben a formában.
4: Alapban az orromnak a kialakítása alkalmatlanná tesz erre.
3: Még van benne egy kanyar, vagy miért?
4: Nem, ilyen valamilyen furcsa öblös, ilyen túcsi. Nem tudom, ki tudnék-e, mert nézd meg ebből a hórihorgásból, ami Ferinek van, abból könnyű kicsapni valamit. De...
2: Milyen hórihorgás? Ez egy rendes férfias orr.
4: Hát igen.
2: Így néz ki.
3: Igen. És a technika az, hogy az orrodon veszi oda a levegőt, befogod és fújod ki.
2: De te nem csináltál még ilyet?
3: Én így, nem tudom.
4: Jó, az annál semmi sem esik rosszabbul, mint amikor ott alszik nálad valaki, aki valamilyen oktató volt, az teljesen mindegy. De nem, nincs romantikus viszony, hanem valakinek a haverja, unokatestvére.
3: Jó, értjük, valaki hirtelen ott alszik nálad, csak úgy hirtelen oda kerül egy férfi az ágyba, igen.
4: Olyan férfi, akivel nincs köztetek ilyen feromonos kapcsolódás, és hallod, hogy úgy zuhanyzik, tudod reggel, ébredés után, hogy fújja bele az orrát az izébe.
3: Egyébként az első randi után kemény lett. Megtörténik az este, egy nagy randi, elmegy a csávó reggel zuhanyozni, és azt mondta, mert ugye hol vagy őszinte? Tehát ott azért a rutinok elindulnak. Egy randi után ahogy a zuhanyzásnál szoktad. Azt hozod, hogy otthon zuhanyzol. Egy randi után, amikor bemész a WC-re, úgy pisülsz, hogy szoktál. Tehát ott azért úgy kijön, és jó volt az este. Nagy szex volt, romantika, de másnap a pasi ott zuhanyzik, és így szörnyetesen fújja az orrát. Miközben vágja a lábúj körmét bent a zuhany alatt. Na? És hallod a körömcsipet, hogy fújja az orrát. Na? Az milyen első randi után?
2: De például zuhany közben nem fújsz?
3: De abszolút simán.
2: Na és ott hogy fújsz? Belefújod a kezedbe.
3: Hát ott azonnal van víz.
2: Hát értem nagyon, én, de sokkal...
3: Az... Ha nagyon náthás vagyok, hogy van valami, simán zuhany alatt simán kifújjon, persze. Tessék?
4: Ezért fog Zsüllen megmenekülni a hantavírus elől.
2: Mi, akik ilyeneket csinálunk, mi ugye erős szervezet.
3: Tessék, zuhany alatt pisi, tessék.
4: Teljesen kész. Természetes. A zuhany alatt pisi.
3: Mi a különbség az orrfújás? Az egyik testned, másik testned.
4: Azért, mert az takony, guztustalan.
3: De lemosol.
4: Nem, az akusztikája. Tudod, ahogy az egész történik. Vagy van az ilyen, amikor a dohány... Van a dohányos felhőgés, tudod, amikor így tudod, hogy...
3: Ha ilyen pasi aludt nálad, hogy másnap dohányosan feltölk, és belefújja az órát a zuhanyba, és levágja a lábúj körül, ezért gondolkodsz el rajta, hogy kit szedtél össze szerintem.
4: Szerintem ez még bármelyikünk lehet. Tehát hogy konkrétan az, hogy rengeteg, itt kezdtök járnak, igaz, Feri? Kezdtök járnak? Így van? Igen. Hú, az nagyon kemény. Ott nagyon kell akarod azt a párkapcsolatot amúgy.
3: De a zuhany alatt a forró víz nem adja meg azt a feloldozást, hogy azt azonnal lemosol,
2: lehet,
3: zuhanyzol, tiszta vagy, tusfürdőző. Tehát van a zuhanyban egy feloldozás, van a zuhanyban egy tisztaságérzés, hogy oké, hogy kifújtad, de hogy azonnal forró vízzel gondoskodtál a higiéniáról.
4: Nem? Nagyon jókat írnak, ti tagról tagra veszitek végig a családok. Párom így most fogad, mindig okádni akar közben. Az annyira, de ezt valaki megyarázza meg, aki nem dohányzik, és így most fogad reggel, de hallom én is egy csomó szóval, hogy ott mi történik éjszaka? Hogy száj légző, és akkor ott valami történik.
3: Én szoktam öklendezni fogmosás közben, de én azért, mert én a nyelvemet lesúrom.
4: A börtön évek visszajönnek.
3: A nyelvemet, hogy lesúrom, néha a fogkefe egy kicsit hátra megy.
2: És akkor...
3: Hát van egy,
4: de mennyire hátra?
3: Egy kicsit. De, ugye nyelv, de
4: fontos, hogy lesúrom. De seggembe dugod a fogkefét, és közül öklendezel.
3: Érdekes, megint fölment a seggembe a fogkefe. Érdekes. Nem, nyomosom a fogam, és ugye hátra dugom a nyelvemen egy kis, van egy pillanat, egy ilyen. Hát most ez... Most ez se lehet már. Nem, tehát nem lehet pisilni, nem lehet jobbrot fújni, és nem lehet rendesen fogatmosni. Hát mit lehet nálatok? Hol értek? A pácazárnába
4: értek. De mit, nyelvgyöködet mosod? Vagy
3: a... Igen, a nyelv, ugye nagyon fontos, hogy reggel ne csak a fogatmosod, hanem a nyelvedet
4: Anna, ne bólogassál, Anna, ne bólogassál.
3: Le kell most a nyelvedet. Le kell most a nyelvedet. És hogy hátra tolod a fogkefét, van egy ilyen pillanatnyi hang, adok egy ilyen
4: reggeli rutinodat, nem csak egy ilyen videót TikTokra. Szeretném bele egy reggeli rutinodat.
3: Nem jöhetünk roadshowra, ha nincs reggeli fogmosás közben ökrendezés. Az a beugró, valójában.
4: Az a beugró?
3: Az a beugró. Igen.
4: Hát egyszer voltunk úgy szálláson, emlékeztek, hogy mind a hárunknak egymás mellett volt az erkélye.
2: Na és milyen jó volt?
4: Onnan tudtam, hogy mennem kell, mert kezdődik a műsor, hogy megéreztem a cigi szagot.
2: Hát csúgott ajtóra aludjál, ne
4: felszállt a füst, akkor indulunk.
3: Az én reggeli rutinom, fogsejmet is végighúzom a nyelvemen, ha nem öklendezem eléggé a fogkefés dörzsöléstől. Reggel az igazi, az éjszak alatt összegyűlt, mindenféle dolgot leszedi a fogsejem a nyelvről. Hmm. Aha, tehát ő ráfeszíti a fogsejmet a nyelvről, és azzal húzza le. Érdekes reggeli rutinok vannak azért itt, nem?
4: És ez nincs hatása az ízérzékelésedre?
2: De annál jobb.
3: Annál jobb, annál tisztább
2: hát
3: a nyelved.
2: Hát ízlelő bimbóidon nincs lepedék.
4: Tehát akkor van egy ilyen nagyon durva, ilyen bokuszdor, vagy valami versek előtte összeverik az ízlelő bimbókat?
2: Ott előtte gyökérkefével sikálják át a nyelvüket.
4: Nagyon durva.
3: Igen. Reggel nálam is előfordul, hogy átörlöm magam popsitörlővel csupán a frissesség miatt. Anett írja. Ez érdekes, hogy ez ilyen cicamosdás sokan csinálják, nem fürdenek meg, de azért popsitörlővel végig mennek mindenhol. Hm. Nem?
4: Érdekes.
3: Ettől egész testes popsitörlést csináltok?
2: Nem áll, hogy azzal...
3: Ugye, hogy van benne valami bizarr?
4: Kérdezzetek, lehet kapni olyat, ami ugye ilyen mosdatókendő, tehát az olyan kihajtó, és akkor egy ilyen törölköző. És akkor, amikor a férjemnek be volt gipszel a lába combig, akkor vettem neki én is ilyet, hogy érezd el azért, hogy törődve van vele.
2: De nem törölted le, csak oda. Neki.
4: Nem, ez arra való, hogy zuhanyozzál vele. Érted, hogy el tud törölni a lábaidat, meg ilyen.
3: Aha, de érdekes, ezt nem, ha nem használnám, vagy én nem nagy nedves, mint egy abrosz, és azzal törbe
4: kör. Hát ez a betegeknek van kitalálva, akiket nem lehet fürdetni a hatása, de olyan, hogy szerintem tök jó érzés. Mert hogy utána nem marad, mert az a baj a nedves törlővel, hogy mindig hagy maga után valamilyen érzetet.
3: Tehát, igen, van egy, van egy érzet, igen.
4: Igen, igen. És ez, amit kitaláltak, ez a nedves, ez inkább ilyen tisztaság érzetet, ha is nincs rajta ilyen illóanyag.
2: Hozzám már nekünk motorozásnál jól jön.
4: Hogy lezuhanyozzál így a megállókba?
2: Hát aztán... úgy három naponta, igen.
3: De most mire végig törlöd magad, az mennyi hány perc? Három perc.
2: Az alatt pont letusolsz.
3: Az alatt nagyjából egy zuhany megvan.
4: Hát ezért nem? Tehát használják a betegek, nem pedig az egészséges emberek.
2: Jó, de mi most motorozásra gondoltunk, az hogy akkor viszont nem kell tusolni.
4: De az arcod, a nyakadat át tudod törölni vele.
3: Aha, mert nem tudom, érdekes. Drága vőlegényem fejlámpával csekkolja a szőrhelyzetet a lába között.
4: De ez amúgy nagyon tetszik, hogy így figyeltek a mindenetekre. Mert igen. Aztán tök jó, hogy foglalkoztok lenne az acsival, meg ilyen, ha van változás, azt ugye jelenteni kell.
2: Így.
3: Popsi törlő, üzenem, ahol rendet raknak, oda vendéget várnak. ez egy fontos dolog, hogy ott rendrakás van, akkor viszont oda érkezzen meg a vendég, igen. A reggeli rutinom, hogy kb. 30 percig könyörögök a testemnek, hogy fel tudja kelni egyáltalán, és el tudja indulni dolgozni. Az nagy küzdés reggel. Azért azt mi is megértjük egyébként. Jó!

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Új hivatalt hozott létre Irán a hormuzi szoros felügyeletére. Évente több mint 2 millió beteget látnak el a mentők. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megválasztotta az új kormányfőt a parlament. Magyar Péter az országgyűlési választásokon győztes Tisza párt elnöke letette esküjét a történelmi zászlók előtt, és beszédet is mondott. Az alakuló ülésen letették esküjüket a képviselők is, megválasztották az országgyűlés elnökét, Forsthofer Ágnest. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője van. Új kormányhivatalt hozott létre Irán a hormuzi szoros forgalmának felügyeletére. Az új testület feladata az áthaladási engedélyek kiadása és a kapcsolódó díjak beszedése lesz. A szoroson közlekedő hajóknak részletes adatokat kell megadniuk, többek között a tulajdonosról, a legénységről, a biztosításról és az útvonalról is. Évente mintegy 2,3 millió beteget lát el az országos mentőszolgálat. Erről számolt be a szervezet a mentők napja alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés elindulásának pedig 139. évfordulóját. A tájékoztatás szerint a mentőszolgálat mára nemzetközi szinten is különleges hálózattá fejlődött, amely 256 mentőállomásból és 204 ügyeleti pontból áll. A rendszer országszerte biztosítja a sürgősségi ellátást és az életmentést. Az évforduló alkalmából csaknem 2000 elismerést adtak át a mentőszolgálat munkatársainak, megköszönve a mindennapi helytállást és az áldozatos munkát. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések célja, hogy kiderüljön, a boltokban kapható ruhák megfelelnek-e az előírásoknak, és a címkéken szereplő információk valóban helytállóak-e, mondta rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok két területre terjednek ki, egyrészt a megtévesztő jelölésekre és a címkéken feltüntetett információk megfelelőségére, ennek pedig indoka, hogy a tavalyi évben a 120 vizsgált termék közül 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken. A laboratóriumi vizsgálatok másik fontos területe a formaldehid jelenlétének ellenőrzése. Ez a vegyület ugyanis hozzájárul a termékek kedvező tulajdonságaihoz, ugyanakkor egészségügyi kockázatot is jelenthet.
1: Ma is sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és a nyugati tájakon. Este felé délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol még az ég is megdörrenhet. A Dunántúlon több helyen megélénkül a délies szél. A hőmérséklet napközben a térségben 23 és 28 fok között alakul. Holnap a napsütés gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közben találtunk egy kutatást, és ez mindenkinek feldobja a hangulatát. Ha közeledik fele, azért. Ha túl van rajta, azért. Ha pont benne van, akkor azért. Ugyanis megfejtették a szakértők, hogy a tervezett élet és az életpályánkat leírva valójában hol vagyunk a legboldogtalanabbak, mire készüljenek azok, akik készülnek elérni ezt a kort, és mire készüljenek, akik kijöttek ebből a korból. És azt mondja a kutatás...
1: Van az életednek egy bizonyos szakasza, ami idők függő, tehát hogy hány éves vagy, amikor a legnyomorultabban, a legszarabban...
0: Ez inkább úgy képzeled, hogy a boldogságnak van egy U-görbéje, tehát hogy minden az adott körülményeire, gyereknevelésed, házasságod, munkád, vállalt hiteleid, és mindenféle szociológiai és anyagi környezetem körülötted van, az egyszer csak eléri a mélypontját. Hát ott ezeket vagyunk? A terheket leteszed, megérkezel az U betűnek az aljára, majd elindulsz fölfelé, és azt vizsgálták, hogy ez mindenkinél máshol van-e, vagy nagyjából lehet egy életkort mondani, ahol az U-görbe legalján vagy, és onnan elindulsz fölfelé, mert lekerülnek a terhek, vagy fölnőnek a gyerekek, vagy életmódot váltasz, vagy munkát váltasz, vagy egy csomó terhet leraksz, és majd itt mondja a terheket, hogy milyen terheket viszel, és az U-görbe ennek a legaljától felfelé ívelés van.
2: Tehát van egy szám, ahol a gödör alja.
0: Van egy számol nagy, most lehet, hogy plusz-minusz 2-3 év, tehát nem pontosan az, de megfejtették ezt a számot, szerintetek hol vagyunk a gödör alján, tessék. Hol vagyunk ott, amikor az életed a legnehezebb? Nyilván vannak stádiumok, tehát bejön betegség, 20 évesen nehéz. Bejön egy házastárs elvesztése nehéz, egy szülő elvesztése, egy betegség, egy munkai váltás, tehát vannak bizonyos nehézségek, de amikor ezek összeadódnak, ebből kijön egy szám, ami a legtöbb emberre igaz, hogy életének ezen a szakaszában van az U-görbe legalján, és onnan egyértelmű felívelés, ha addig nem leszel beteg, meg nem tesz össze semmit,
1: akkor jön, akkor van remény.
0: Meg nincs annyi mentális zavarod, hogy abból már ne tudják kijönni, akkor van remény arra, hogy a görbe alját elérve elinduljál az U-betűn fölfelé a másik oldalon.
1: Aha.
0: Na.
2: Ha azt mondjuk, hogy életút fele.
0: Életút fele.
2: De nem, egyébként nem gondolom, hogy ez pont a felének következik be. Én egy olyan 55-öt satszolni.
0: 55-öt mondasz.
1: Én is azt mondom, én 52-53-at mondtam.
0: 52-53.
1: Igen, illetve vannak, akiknek ez 20 éves kortól 60-ig tart.
0: Van, aki az élet
2: tartósan kell.
0: Igen, naposol
1: beállászat. Akkor mi azt mondjuk a Julival ilyen 52 és 55.
0: Aha, hova teszed, Zsül? Mit mondasz?
3: 47 évesen házasodtam. Úgyhogy nekem onnan ível fölfele.
0: Mi ez a papucs? Itt, te jó Isten. Igen. Ugye azt mondják, hogy a görbe alja nem véletlenszerű, mert hogy ott van a karrierbéli nyomás, akár a gyerekek, az idősödő szülők, a jelzálog fizetések, mindenféle hitele, egy csomó nyugos, nehéz érzés, amivel tulajdonképpen hát úgy érzed, hogy az idő gyorsabban telik, és nem tud lelassulni, és nem érnek össze a vágyaid, a lehetőségeddel, és a terveiddel.
2: Várj, akkor ez viszont sokkal korai időpont.
0: Mit mondtál, hány éveset mondtál?
2: Én azt mondtam volna, hogy akkor 55, de akkor ez
0: korábbra hozzad egy kicsit.
2: 35 lehet viszont, mert hogy akkor van az, amikor mindenki, nagyjából mindenkinek van hitele, van egy idősödő szülője.
0: Szerintem 30 évesen még a felívelő szakaszban vagy, még boldog hát vagy, még erősköd az élet, munkahelyed van.
1: Hát akkor még hiszel magadban, tele vagy erővel.
0: Tele vagy erővel, megszületett a gyerek, boldogan nézel elé, még csinálod, nem vagy tud biztosabban, hogy mit vállaltál, benne vagy, próbálod csinálni, jól csinálod. Lelkes vagy, fiatal a gyerek, 1-2 éves, nagyokat mész vele, élvezed, hogy apuka vagy, élvezed, hogy anyuka vagy. Tehát ott még azért nem törik meg úgy annyira a lendület szerintem 30 évesen. Ott azzal indulsz, hogy ott még a boldogság érzeted, az a 30-35-ben. Tele vagy optimizmussal. Most nyilván valaki már 20 évesen szült, akkor addigra már nagyobb a gyereke, és már túl is van rajta.
2: Mikorra fogy el?
0: 45, 47, 48 év körüli életszakasz az, amikor a legnehezebbe kerülsz, az egzisztenciális kérdések, a családbeli kérdések, a gyerekvállalás, a felnövő gyerekek, a kamasz gyerekek, a esetlegesen elromló házasság, a szülőkkel a megromlott kapcsolat, vagy a szülők elvesztése, és a minden más egyéb teher, és azt mondja, hogy az U-görbe onnan indul, amikor könnyebb lesz, hogy elkezdenek megoldódni ezek a problémák, akár a gyerekek felnőnek, vagy akár az, hogy elválsz, vagy akár, hogy munkahelyet váltasz, vagy akár megoldod a párkapcsolati nehézségedet, de elkezdesz belőle kijönni, és az utolsó 20 évedet megint van esélyed boldogabban leírni, mert a terhek lekerülnek rólad.
1: 8 éve fölfelé jövök.
0: Érzel?
2: 45-47?
0: 45-47, ez a számítás.
2: Tudtam, hogy ez nem egy elhúzódó premenstruációs ciklus. Tudtam, hogy azért vagyok ilyen rohadszarul.
0: Vagy megoldódnak a pénzügyi stresszeid, vagy már beletörődsz abba, hogy soha nem fog megoldódni.
1: Elengedted.
0: Igen. Azt mondja, hogy a szorongásod már egy kicsit jobban oldódik, mert megismered magad annyira, vagy terápiára jársz, vagy már fönnfetted a kapcsolatot magaddal, és elkezdtél egy kicsit meggyógyulni, és elkezdted megoldani a párkapcsolati családbéli nehézségeidet, és közben felnőnek, vagy felnőttek lassan a gyerekeid, amit krízisnek éltél meg, de 15 évesen, 20 évesen már azért kezdenek önálló lábra állni. Milyen érdekes a dolog, nem? Vagyis az utolsó 20 éved már nagyobb esélye szólhat újra magadról, mint az első 20 vagy 25 éved, ami szintén magadról szólt.
1: Na, szerintem mit nagyban benne van az elfogadás.
2: Az.
0: Ha nincs más, akkor el kell fogadnod a fizetésedet.
1: Igen, így megnézve a generációmat, hogy már legyint egy csomó ember ebben a korban mindenre. Tehát valószínűleg azon, hogy vagy azt mondtad, hogy jó, akkor elválok, mindegy. Vagy igen. Azt mondtad, jó, akkor ez már marad így. Vennénk egy nagyobb, jó, ez már így. A gyerek... Igen. Szerintem ez benne van, hogy azt mondod, hogy oké.
0: Okay. Igen, most van, akinél lehet, hogy 43, van, akinél 48, vagy 45, vagy 50, tehát nem pont 47, ezt a 47-et említi, de hogy a körül vagy a legnehezebb életszakaszban. És utána elkezdesz egy kicsit felfelé jönni.
2: Én 46 éves vagyok.
0: De te is egy felfelé ívelő szakaszban igen? vagy.
1: Miből látod?
0: Hát igen, ahhoz képest, remélem. Mennyire mélyen voltál.
1: Hogy honnan jössz?
0: Hogy mennyire Mariannáról ebből kapaszkodsz? Ahhoz képest szerintem már egy 1500 métert felküzdötted magad, most már csak 9000-en vagy a Mariannáról.
2: Nem, hát most mondod, hogy kezdek igazán elszomorodni.
0: Most mondod, oké, elkezdesz elszomorodni, de hogy fölnőttek a gyerekek, igen, ugye? Tehát ez a szülői minőség elvesztése, ami egy fontos identitás, nagyon sok szülő megrecsen, mert hirtelen nem marad más identitása.
2: Óriási.
0: De ha megvan a női identitásod, a barát, a feleség, az önmagára újra időt szánó, önmagát szerető ember identitása, akkor nem lesz nagy baj a feleség, vagy az anya identitás elvesztése, mert van egy csomó minden más, amivel ezt be tudod pótolni. Neked fölnőttek, hát ez egy könnyebbség.
2: Hogyne, persze.
0: Kirepülnek 20 évesek, érettségiznek, nem?
2: Most kezdünk újra levegőt kapni. Na, ezek a dolgok, ezek most jönnek, de például az, hogy...
0: Hát jó, menopauza, kiszáradás.
1: Van egy csomó más
0: ellé. Bóbis hivatag, 3 éve érted be, érted.
2: Hangulatzavarok,
0: erős izzadás.
2: Múlik a haját.
0: Igen, hajszürkülés,
2: hajhullás.
0: Jó kedved van. Görbe legolja. Hát én nem már csak romlani fog. Tehát, hogy de nem érzed akkor ezt, hogy könnyebbül a dolog?
2: Könnyebbül, egy csomó tekintetben könnyebbül, de például az, hogy...
0: Implantátumcsere.
2: Az.
0: Vagy az implantátumot kifolyik.
2: Hiába cserélem. Már sehogy nem.
1: Lehet, hogy rossz az út, amin jársz.
2: Szóval, hogy nekem rám az elmúlt 2 évben kezdett rámülni az, hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
0: Aha.
2: Tehát, hogy ez, hogy... Hogy kezd elmúlni minden, ami így volt rajta.
0: Aha, kezdesz láthatatlanná válni?
2: Igen. Uh-huh. És ez rohadtul bosszant, és tudom, hogy még van ebben egy ilyen másfél-két év, amíg úgy megérkezek.
0: Amíg végleg kiesnek a fogaim.
2: Amíg teljesen elengedem ezt.
0: Teljesen. Csontvitkulás.
1: Logó, tacskóbőr, minden.
2: Akármennyit kerázom.
0: Hátizsákok lesznek a melleid, tacskófülek.
2: Akármennyit kerázom magam, már senki nem kapja fel rám a fejem.
0: Pesszimistában látod, milyen a sportolsz, ha karban tartod magad. Egy 50-es jó karban lévő nő, a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves, nagyon megcsinált, nagyon felfújt szájú, nagyon valami. Most komolyan, miért gondoljátok, hogy vége? Nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés,
4: figyelj, lehet, tényleg bármit megtehet, Ferivel vagyok ugye egykor.
0: Nem érzed az ungörbe aját?
4: Nem.
0: Vagy nem érzed, hogy felfele mész?
4: Hát, fölfele megyek. Megmondom neked.
0: Milyen gyors ez a fölfele, csak úgy száguld azt.
4: De hidd el nekem, igen? A legdurvább az volt, 48 éves voltam kb. Tehát amikor az szembesülsz egy társaságba, nem vagy tényező, kicsit.
0: Úgy fogalmazták meg, hogy láthatatlanná válás. Tehát bemész egy étterembe, és 10 éve utánad fordultak, és láthatatlan vagy.
2: És tudod, hogy ez a legbosszantóbb, hogy azt érzed, hogy a legjobb formádban vagy, hogy aznap ragyogsz, hogy jó a sminket, hogy jó a ruhád, hogy minden stimmel, és ott ülsz, és egyszerű.
0: Na de akkor mi az U-görbe fölfelé ívelő szakasz?
2: Hálé, most nem tudom, hogy neked van U-görbe, de a férfiaknak van U-görbe. De
0: nekünk az U-görbe fölfelé ívelő szakasz a motorozás. A kapuzárás, a hülye hobbik megőrülése, ez az U-görbe. Hogy becsajoztak
2: és felszedtek egy 20 éves csini babát, mert ti még fel tudjátok szedni.
0: De várja, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze, várjatok.
2: Addig fáradnak el.
0: Egy csomó 40-50 éves nő.
1: 50 évesen, és tényleg az van, hogy 30 éves
0: sorban, hát ez egy férfi sztereotíp, hogy a férfi lelép kabrióval 20 éve fiatalban. Oké, értem, sokan csinálják. De a nők is, akik elválnak, azok se 50 éves palival kezdenek, hanem ott van a 30 éves anyakomplexusos kis csávó, brutál felsőtesztel, és kezelgeti a 45-50 éves milfet.
2: Mindenkinek nem feltétlenül rövide. Egyébként anyakomplexusosok, szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a saját korosztályukban, vagy a náluk fiatalabb korosztályban nincs meg az a szellemi, meg lelki érés, ami
4: az a szellemi,
2: amivel mi már rendelkezünk.
0: Azt gondolod, hogy a külsőt feláldozzák a szellemi érettség oltárán.
2: Ezt remélem.
0: Na jó van, drága hallgatók, tessék, akkor írjátok meg, hogy ki hol érzi az U-görbe aját. Jó, de miből érzed az U-görbe aját? Írjanak azok, akik megtalálták a felívelést, hogy miben találták meg. Írjanak azok, akik 20 éve várják a felívelést, most 60-ok és nem jött el a felívelés, ott ragadtak, mint a szánkóval az U-görbe aján, hogy nem tudtak átcsúszni a másik oldalra. Tényleg kíváncsiak vagyunk. Tapasztalatokra működik, nem működik, nekem ekkor jött el, kimásztam
2: belőle. Hány éves vagy?
0: Én 49 leszek két hónap
1: múlva. Már ő kifele jön.
2: Mit beszéltünk 3 évvel ezelőtt kezdett el testet edzeni a Bali.
0: Igen, akkor mert olyan ramacs állapotban voltam, hogy én tudtam, hogy ez most vagy elkezdem, vagy ez végleg elmegy.
1: Hát 47 éves voltam.
0: Mit akarsz ezzel mondani?
2: Az, hogy belenéztél a tükörbe, és volt egy pont, ahol már nem tetszettél magadnak, vagy az egészség megőrzés érdekében csináltad?
0: Hát ebben sokat segített a kamasz gyerekem, aki ránézett, és anyunod, nem, igen, belenézel a tükör, és azt látod, hogy na most vagy ez végleg elmegy, vagy ezt most még meg lehet fogni. De egy férfinak a 48-50 szerintem az utolsó. Tehát ott nem kezded el, utána már annyi tüneted lesz, hogy már nem is akarod elkezdeni. Igen, nekem volt egy ilyen pillanat, hogy na ez most igen, vagy ez végleg elmegy.
2: Tehát volt egy ilyen kapuzárás.
0: Nem tudom, hogy ez mennyire kapuzárás, hogy elkezdesz egy kicsit többet foglalkozni. Ez kapuzárás, hogy elkezdesz edzeni?
1: Hát azt mondják rá.
0: De mi, hogy elmész gyúrni, ez a klasszik kapuzárás?
1: Hogy még jól akarok kinézni, még tartani akarom magam, még változni akarok. Hát mi ez?
2: Őszhajszálakat tépkedtél már?
0: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
2: De olyan,
0: Nem, csak mert mit akarsz mondani, az U-görbe aján vagyok, nézek nem, körül, nem, mert nem, ott vagy te is, vagy megyünk fölfele.
2: Arról beszéltünk, hogy 3 évvel ezelőtt kezdtél el gyúrni.
0: Az 47.
2: És egyébként ez pont egybeesik ez az időpont.
0: Ja, értem. Tehát mióta Gödör aján nézzünk körbe.
1: Fogjuk meg egymás
0: kezdést.
4: Igen, nem lesz nagy baj, én saját példámból mondom nektek, akinek van hozzá humora, tehát az életben ehhez kell humor. Ha nincs humorod hozzá, megrecsensz. Ha van hozzá humorod, kérsz a Gödörből, kis
0: a Gödörből. Az én életem egy hátára fordított U betű, amin ha élvezed a lefelé csúszást, akkor kárpótol a gyönyörű kilátás. 34 vagyok, 2-3 éve érzem, hogy most már tényleg az alján vagyok, aztán kiderül, hogy még mindig csak a szoporrolleren gurulok lefelé a domboldalon.
2: 34 éves.
0: 34 és 2-3 éve érzi. 47 éves vagyok, válok, 25 év után gyerekek nagyok, ház, eladás, vagyon, felezés és az új élet kezdete. Zsolt küldte nekünk.
2: Hát ott kell venni egy nagy levegőt.
0: 45 vagyok, hál' Isten mindenem megvan, amit egy kiegyensúlyozott élete szükséges, de 5 éve vagyok egyedül, nem kellene rosszul érezni magam, edzek, egészségesen élek, szeretem a munkám, de mégis van egy elkeseredettség, amit próbálok utazással kompenzálni, mert szörnyű, ami a mai világban megy ismerkedés terén. Érzelmi intelligenciával megáldott igazi társat találni már szinte lehetetlen küldetés. És ez az, ami nagyon elkeserít, mert már nem érzem azt a motivációt, impulzust itthon, amit régen. Kellemes napot írta Roland. 42 éves leszek, 41 éve az U-görbe alján vagyok. De most elindulok fölfelé. Csak annyira vagyok az alján, hogy eddig a virágzó cseresznyefámról a de szép, de jó lesz egy csomó pálinka jutott eszembe. Most kinézek a fára, és az jut eszembe, tökéletes hely lenne felakasztani magam.
1: Júj, de nagy váltás!
0: 48 vagyok, ő nem írta le, hogy férfi vagy nő, de szépen mutatja az U-görbén való elhelyezkedést.
2: Valószínűleg nem ironizál.
0: 58 vagyok, széles az U betű alja. Ő csak ennyit küldött. 46 vagyok, 2 hónap múlva, sem értem, miről beszéltek, 3 gyerekem van, még az U betű árnyékát sem látom. Igaz, múlt héten vettem egy szobabiciklit, írja Bea. Azt mondja, hogy 48 leszek, most érzem, hogy mély ponton vagyok, szexualitás elmaradása, gyerekek nagy kamaszok, jönnek különböző betegségek elő, minden nap egyforma, unalmas, céltalan. 46 éves vagyok, sose voltam szép nő, gondolom már ezután se leszek, írja Évi. 37 évesen arra jutottam, hogy nem akarok apatestet, 2 éve napi szinten járok, terembe mellette focizom, soha nem néztem ki jól, sőt a vibe-om is olyan, hogy bejön a csajoknak, az edzés neked is köszönhető, Bali. Ezt Márk küldte nekünk. Cseszétek meg, nekem ez nem U, hanem ez már W, üffidi. Akkor ott csak a hullámvasút valószínű. De Visi, Misi SMS, és nagyon jó, 32 vagyok. Vagyok. 45 éves nő, ha talál fiatalabb pasit, akkor az inkább anyukára vágyik, sem mint párkapcsolatra?
1: Hát benne van.
0: Igen?
1: Benne van.
2: Azért ezt így nem mondanám, szerintem nem feltétlenül igaz. Én sokkal inkább azt hiszem, hogy elcsúszott a szinkronicitás. Tehát, hogy azok a fiatalok, tehát egy 30 éves nő egészen másra vágyik, mint egy 30 éves férfi. Egy 30 éves férfi azért választ egy idősebb nőt talán, mert hogy nem kell játszmázni, neki nem kell olyan köröket megfutni, amit egy 30 éves csajjal sokszor állandóan napi szinten kell vele szkanderozni. És ezek a dolgok már nincsenek meg egy 40 éves nőben.
0: Na, tehát akkor tulajdonképpen itt nem főt le a kávét 45-50 évesen.
1: Nap, neked tehát, is.
0: Anna, hát itt még süthet a nap 45-50 évesen. Hát itt vannak a 30 éves fiatal,
2: Anna,
0: kigyúrt, izmos, milfekre vágyó tinik, akiket terelgetni kell, azt, hogy gyere a mamához egy kicsit. Gyere ide!
1: Neked el gyere tudjuk ide? Ezt engedni egy idő után, nem, hogy anyuka komplexusos. Hát jöjjön!
0: Hadd szóljon! Figyelj
2: ide, merre veszem?
0: Ennyi, nincs ezzel baj. Szóval írják, hogy itt azért van itt lehetőség.
4: Vannak remények, persze. Egyébként figyelj, vannak olyan napok, amikor kifejezetten azt érzem, hogy bármi. Tehát, hogy így azt érzem, hogy na,
0: Olyan kapós vagyok.
4: Még én tényező. És egyébként ez nagyon érdekes, hogyha ezt nézed, a Zsülán is ölelt. Át is ölelt.
1: Jó, de Zsül boldog.
4: Én is az vagyok.
1: Te is?
4: Persze, hát ez nem arról szól, hogy nem vagy boldog, ez arról szól, hogy szeretnél még látszani. Szeretnéd még, ha észrevennének. Nem akarsz még elpusztulni. Még itt vagyok, még létezem.
2: És még vannak ilyen kis összevillanások? Bárhol.
4: Vannak, és ezek, megmondom szerintem, hogy jól esnek. Múltkor a Lidlibe volt ilyen.
0: Hoppá! Igen, tényleg? Igen. Lidlibe
4: nagyon jó képű férfi állt mellettem, és segített pakolni a szatyromba.
0: És úgy volt az az összenézés, ami lehetett
4: igen,
0: volna?
4: Igen, és igen? Akkor így összenéztünk, mosolyogtunk egyet, és azt éreztem, hogy ha mondanék egy mondatot, hogy mondjuk
0: vinnánk
4: egy kávét esetleg, mit szólt.
0: Tehát, hogyha tovább vihetted volna.
4: Volna, valószínűleg tovább lehetett volna vinni, és nekem már ennyi elég.
0: Plusz, hát ugye, csak a gondolat elég, hogy tovább vihetted volna.
4: Van egy férjem, azért az is azért.
1: De legalább a kertek összeért, ahogy gyúltatok az akciós tejfölért?
4: Nem.
0: De ott van a villanás.
4: Igen, és az akkor föl tudja tölteni az embert, hogy igen, na azért valaki

0: Nos, hamarabb, be, olyan, ahogy mondta James Dean, így gyorsan, haj meg fiatalon, és jó képű hulla leszel.
1: Igen. 30 korom és óta 40 pluszos nők sorra állnak az ajtómnál, imádják a kis törődést, ha figyelnek. Figyelnek rájuk, nagyon hálásak. Hát, hogy a 30 pluszosként az U-görbe tetején kezelgeti a 40 pluszos nőket. Na gyerekek, így állunk, tehát akkor tulajdonképpen mondhatni, nagyjából ez a 45-50, ez egy jó kör. Jó. Mindenki ezt
2: ez
1: írta.
2: Ez az alja, és innen föl.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
6: A Toyota idei harmadik újdonság. A 6. generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
0: A Balázsék Rúcsó május 14-én megérkezik Dunaújvárosba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.

0: csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Megalakult az új országgyűlés, lógyógyászati termékeket vizsgáltak a Supermenta programban. UFO aktákat tett közzé az amerikai kormány. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében, így fogalmazott Magyar Péter, miután letette esküjét tegnap délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, hogy az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, hogy nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az ülésen esküt tettek a képviselők, az országgyűlés elnökének pedig Forsthofer Ágnest választották. Hamarosan lezárul a fűtési szezon, a Főtáv pedig már a nyári karbantartásokra és fejlesztésekre készül. A társaság tájékoztatása szerint a tartósan enyhe időjárás miatt az elmúlt időszakban jelentősen csökkent a távhő felhasználás a fővárosban. A legtöbb épületben korszerű szabályozórendszer működik, amely automatikusan leállítja vagy mérsékli a fűtést, amikor emelkedik a külső hőmérséklet. Lógyógyászati termékeket vizsgáltak a Supermenta programban. A készítmények többsége megfelelt az előírásoknak, de néhány esetben hibákat is találtak az ellenőrök. Lehetőleg csak Magyarországon forgalmazott és ellenőrzött termékeket használjunk. Ezt javasolja Kulcsár Gábor, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állatgyógyászati termékek országos szakmai főtanácsadója.
3: Regenerációra szolgálnak, erős igénybevételt követően izom-izületi sérülések kezelésének a támogatására. Ezek közül került be 16 a jelenlegi Supermentába. Az engedélyezett készítmények mindegyike megfelelt. Volt azonban három olyan készítmény, amelyet a boltok polcain találtunk, nem rendelkezett MÉBIC engedélyével. Volt két készítmény, amelyet külföldi internetes oldalról rendeltünk. Ezek idegen nyelvű csomagolásban magyar használat utasítás nélkül érkeztek.
2: UFO aktákat közöltek. Nyilvánosságra hozott több azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló dokumentumot és videófelvételt az amerikai kormány. Az anyagokat a Pentagon hivatalos honlapján tették elérhetővé. A közzétett felvételek a világ több pontján készült megfigyeléseket mutatnak be, amelyek eredetére továbbra sincs egyértelmű magyarázat. A Fehérház hangsúlyozta, hogy a szokatlan jelenségekkel kapcsolatban jelenleg nincs olyan egységes álláspont, amelyet minden szakértő elfogadna. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhő képződéssel, majd délutántól délnyugat felől magas szintű felhőzet húzódik fokozatosan térségünk fölé. Napközben csak elvétve alakulhat ki csapadék, estétől azonban délnyugaton már nő a záporok kialakulási esélye. A déli esre forduló szél időnként megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke napközben 22 és 28 fok között alakul, hajnalban pedig 8 és 16 fok közé hűl vissza a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Weekend.
1: Olvasunk egy cikket, és a cikkhez kapcsolódik vendégünk, aki megérkezett. Egy 51 éves tanárról, aki 13 év után elhagyta a tanári pályát, túl stresszesnek vélte, és leterhelőnek ítélte meg, és online tanfolyamon elvégezte a hivatásos ölelő online tanfolyamot. Kezdetben részmunkaidőben kezdett dolgozni, figyelj, majd teljes munkaidős állást kapott. Jelenleg azzal tölti a napját, hogy akár 9 órán keresztül is ölelgeti azokat, akiknek erre szükségük van, vagyis némi szeretetre. 100 000 fontot, nem értem, a New Yorkban csinálja, de mindegy, és mindegy, váltsuk át, mindegy. Jelenlegi árfolyam, több mint 41 millió forintot keres vele évente, havi közel 3-3,5 millió forintot jelent, az, hogy embereket ölelget. Na már elolvassuk ezt a cikket, ugye ez napokban jelent meg, és ez egy kicsit jobban utána jártunk, és kiderül, hogy Magyarországon van ilyen, hogy ölelés terapeuta. Vagyis elmegy hozzá valaki, akivel egy rövidebb vagy hosszabb beszélgetés után, ez mindjárt kiderül, megölelget az illető téged, és ott ülsz, és a puha karjaival egy meleg ölelést kapsz tőle.
2: Vajon ő is 3,5 millió forintot keres ezzel havon?
1: Gyanítom, hogy nem a New York járakon dolgozik, vagy London járakon, vagy nyugat-európai járakon. De hát ugye tudjuk az ölelés fiziológiai hatását, az rendben van, hogy mi szabadul fel, meg mi termelődik. De és üljek ott én valakivel, aki csak 10 perc beszélgetés után így ölelget.
2: Lesz az a pont.
1: Tessék?
3: De az ölelés...
1: Ez több mint furcsa, de mindjárt utána járunk.
3: Igen, az ölelés az attól jó, akitől így vágysz rá, hogy oda mész egy idegen emberhez, még akkor is, ha tök szimpatikus, meg aranyos, meg kedves, akkor is azért úgy nem ugyanaz, mintha nem.
1: Igen.
2: Hát vagy pont, hogy egy idegen embertől még azért jobb. Esik jól, mert hogy nincsenek elvárások. Tehát nem kell magyarázkodnod, hogy te miért szeretnél ölelkezni, csak egész egyszerűen jól esik valakihez odabújni, jól esik valakitől egy kis intimitást kapni. És nem kell megmondanod, hogy miért, és nem kell magyarázkodnod, hogy miért. Lehet előtte beszélgetni, vagy nem muszáj, de egész egyszerűen... Tehát, hogy hányszor van az, hogy egyébként ti ölelkezős típusok vagytok?
3: Én nagyon.
2: Te az vagy.
1: Igen. Gyerekeket, vagy igen. Pár barátok, hogyne, persze, tök szépen, minden elköszönésnél, abszolút, persze.
2: Mert hogy én egyébként nagyon, és az, akinek ez nem adatik meg, azt szerintem az egy akkora hiány, hogy őrület, és akár fizet is érte. Tehát, hogy ez, tulajdonképpen nekem ebben ez a legfurcsább, hogy ott tartunk ma már, hogy emberek fizetnek azért, hogy valaki megölelje.
1: Aha, őket. Ez meglehetősen bizarr. Na, ebben ez a nagyobb bizarr. De mindjárt megkérdezzük Kispár Patriciát, aki ölelésterapeuta. Hello, Patricia, jó reggel,
4: csáó. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kik járnak hozzád?
4: Férfiak, nők, vegyesen.
1: Férfiak is, nők is.
4: Igen.
1: Milyen korosztályból?
4: Igen. Ez a középkorosztály, azt mondom, ilyen 40-50.
1: Aha.
2: Milyen hiányokkal jönnek?
4: Magányosak, túl zsúfolt a napjuk, be vannak sokkalva, stresszesek, és akkor egy kicsit levezetik. Olyan, mint elmenni pszichológushoz, csak ugye általában a pszichológusunkat nem ölelgetjük.
1: Uh-huh. Az ölelés az mikor történik? A beszélgetés előtt, közben, alatt, vagy bármikor egyszer csak megölel, te öleled, ő ölel, mi a menete?
2: Hát ugye... Van egy kis előjáték?
4: Igen, van előjáték.
1: Érzed az ujjam?
2: Legalább elindul a
1: kenicsi valahol.
4: Igen, mert megérkezik, ugye, akkor megkínálom egy kis vízzel esetleg, ugyanúgy, ahogy ti engem itt, ti is előjátékoztatok, és leülünk, kicsit elkezdünk beszélgetni, akkor nyitok felé, hogy mondjuk először csak a kezét fogom meg, és akkor meglátom azt, hogy ez hogyan veszi ezt a közeledést.
3: Na, aki elmegy hozzád, az jól veszi. Nem? Vagy volna olyan, aki azt mondta, hogy
4: nem főképp, mert van, akinek már csak egy jelenlét elég, hogy vagy így megfogjuk egymás kezét, és akkor van, hogy már elég az is. És közben mondja magáét, mondjuk. De van, aki viszont meg pont az ellenkezője, hogy tényleg igazán az ölelésre vágyik, az összebújásra, és akkor mondjuk eldőlünk.
1: Most azt mondod neki, hogy igen, ez a rossz lányok 20 ezer. Értjük, de azért, ha már álljál le egy kicsit, ez már nem az a kategória, akkor menj el.
4: Nem, hát itt ugye nem vetkőzünk le, tehát igen, már
1: itt beszámolókat olvasd el, és akkor menj el a Mester utcába, a 6. emelet, és ott azt kapod, amit szeretnél.
4: Nem.
1: És valaki belép, és az, hogy hagyjuk a dumát, csak ölej meg, és akkor bújtok, mint a vadmalacok az erdőmén egy fél órán keresztül.
4: Egy ilyen ember volt, aki egyből megölelt. Tehát amúgy inkább ő ők is zavarva vannak, beszélgetnek. Általában, hogyha nagyon feszült a kapcsolat, vagy a hangulat, bocsánat, akkor megkezdem mondjuk, hogy mit dolgozol? Van-e családod? Tehát, hogy ilyen alap, ilyen teljesen hétköznapi kérdéseket teszek föl nekik, és akkor már elindul. Már el tud indulni egy beszélgetés.
2: Jó, belép a szobába, megkínáltad vízzel. Bementek, igen. Bementek a szobába. Ott van mondjuk egy ágy, tehát, hogyha én úgy szeretnék vele elkezdeni, hogy lefekszünk.
4: Igen, van egy szék is, hogyha ő először itt távolságot szeretne tartani, akkor odaül le, de ha akar, az ágy szélére is leül.
1: És van, hogy lefekszetek, és együtt ölelkeztek az ágyon. Extra bizony. Családos, férjes, feleséges nő, férfiak, nők oda mennek, és fekszetek együtt összebújva az ágyon. És ő azt mondja, azért, amikor a feleségemtől nem kapom meg, vagy megterhelt, vagy gyereké vannak, és akkor ott bújtok egy fél órát.
4: Igen.
2: És akkor lehet kérni kis kiflit, meg nagy kiflit?
4: Ahogy szeretném.
1: Ne csináld! Felnőtt férfiak elmennek, hogy kis kiblőbe feküdjenek?
4: Akár. Vagy úgy fekszik hozzám, hogy a mellkasomra teszi a fejét, és akkor így ölelem, mint a felesége.
1: És akkor nekem tűnik egyre hogy a feleséged nem csinálja.
3: A feleségétől ezt nem kapja meg, azért megy hozzád.
4: Így van. Úgy általában gyerekük van, vagy több gyerekük, akkor ott már a logisztika, ki merre megy a lakásba, és akkor vagy a gyerekért, és akkor egyszerűen már eltávolodtak az emberek, meg ugye volt a közben egy Covid is, ami szintén távolságtartásra hozta az embereket, ugye én tömegközlekedéssel járok, azt is látom, hogy eleve a metrón is már tágasabban ülünk, mint mondjuk egy Covid előtt.
2: És
1: addig kérdezek, ami gondolkozó, hogy zuhany, tusfürdő, törölköző, az ki van téve?
3: Ja, tehát, valaki
4: büdös? Nem szükséges.
1: Nem szükséges. Nem, hát szokott lenni, hogy tusfürdő.
3: Ez egy másik szolgáltatás.
1: Na, hallgatók kérdezte,
3: hogy zuhany, tusfürdő. Én ezért nagyon sokat jártam egy masszírozó helyre, ott például az volt kitéve egy kis tábláskára, hogy ahogy hozzáérsz a masszörhöz, és valami olyat csinálsz,
1: vége van, azon a vége.
3: Nálad van szabályrendszer? Mit szabad, mit nem? Meddig megy el egy ölelés?
4: Hát ugye maga a szolgáltatás az teljesen erotikamentes.
1: Hát de van, aki túl gondolja? De van, aki túl gondolja?
4: Eddig érdekes mód nem volt.
1: Soha senki nem érezted, hogy enkül az fényhorn az enkül. Kicsit a pisztolytáskája elkezdte nyomni. Semmi? Idegen férfiak összebújnak egy idegen nővel, egy szobába, egy ágyon, és nem történik semmi. Soha nem volt ilyen.
4: Utólag volt, mert utólag SMS-ben, hogy volt, aki írogatott utána, hogy hát ő közelebbinek érezte ezt az ölelkezést, mint amilyen szolgáltatásra jött, és hogy esetleg elhívhatna egy kávéra is. Uh-huh. És akkor hát én visszaértem neki, hogy ne haragudj, ez eddig tartott, amíg nálam volt.
1: Tehát hol a határ? Ha finoman még beleszuszog a nyakadba, és kicsit a nagy kiflibe ott fekszik mögötted, és kicsit lihegve átszuszogja a füledet, az még az ölelés része? Vagy van egy, vagy valahol egyet ilyen etikai, vagy morális?
4: Hát most, hogyha pont ott a feje, akkor mit tehet róla, hogy oda szuszog?
1: És neked nem fura, hogy 8 órában van idegen férfiak szuszognak a füledbe? Én értem, hogy
4: nem, te... mint szuszog oda.
1: Nem, mint szuszog
4: oda. Nem. Aha. Van, akivel egymás mellett ülünk és átöleljük, van, akivel állva megöleljük egymást, megsimizem a hátát,
2: ez az, hogy
4: a buksiát.
2: Simi van közben, valami kis...
4: Persze, hát az megnyugtató, tehát, hogy ez az érintkezés, az érintés eleve, ugye ez a stresszoldás, meg a magány lényege, mint magánynak, hogy érezze azt, hogy ott vagyok neki, és megnyílhat akár, vagy ellazulhat.
2: Olyan nem volt furcsa, hogy amikor azt mondja, mondd a nevem, mondd a nevem.
1: Visszatérő vendégek vannak, vagy mindenki egyszer megy, vagy van, aki visszatér?
4: Egy-kettő visszatérő már van.
1: Egy-kettő visszatérő már van. Milyen történetek elmennek? Mondj, mesélj nekem, középkorú férfiak mit mondanak? Miért van szükségük az ölelésre leginkább? Mi a történetük?
4: Volt olyan, aki egy nagyon emlékezetes vendégem volt, ő egyszer volt, ő például egy nagyon mély gyászban van.
1: Aha.
4: És azt nem bírja feldolgozni, ezért keres így.
1: De egy párkapcsolat nélkül van?
4: Igen, nem talált. Tehát már úgy tudom, 10 éve meghalt a feleség, és ezt nem bírja feldolgozni. Neki javasoltam is, hogy azért már szakemberhez is menjen.
1: Mondjuk egy gyászterapeutához, vagy egy komolyabb terápiára. Így
4: van, tehát hogy van az a szint, amikor akkor beszélgetünk, aha, és akkor van, hogy ajánlom, hogy azért egy pszichológust, aha, ilyen és ilyen témába keressen fel.
1: És nő miért megy nőhöz ölelést kapni?
4: Ugyanezért.
2: Mert hogy otthon nem kapja meg.
1: Mert hogy otthon, a férjétől...
4: Otthon, hát igen, de itt a nőknél már más a helyzet, mert ott akár pletyizni is, meghallgatás, akkor mondjuk a férjét kipanaszkodja, hogy mekkora egy bunkó, mert mondjuk nem cseréli ki a villanykörtét már fél éve.
1: A végén fekszetek kis kiflibe.
4: Tehát, hogy a nőkkel egyébként nem szokott annyira összebújás lenni.
1: Aha.
2: Csak megfogjátok egymás kezét?
4: Nem.
1: Csak megölelegetnek.
4: Általában velük ülünk az ágy szélén, és akkor úgy bújik hozzá mondjuk. Van olyan, aki el is sírja magát, mert ugye az nőknek úgy kijön a feszültség egy jó öleléstől.
2: És a férfiaknál a fő motiváció az, hogy tehát van ugyan párkapcsolatuk, de otthon egyszerűen elfogy a szeretet, nem kapnak annyi figyelmet a feleségüktől, mint amennyit elvárnának, és akkor ezt veled pótolják.
4: Igen.
2: De ott bejátszik a szexualitás, vagy hát legalábbis azt gondolna az ember, hogy van.
3: Vagy csak megfordul.
4: Hát ez egy alternatívája. Tehát még nem megcsalni akarja, de mégis szeretne máshonnan szeretetet kapni. Mert végül is én semmi nem kontárkodok bele a házasságokba, miattam egy férse fogja otthagyni a családját, de mégis szeretné megkapni azt, amit otthon nem.
3: Azért megvan a kép, hogy azt mondom Békának, hogy kicsit később jövök haza, kicsimben megyek ölelkezni.
1: Igen, ez egy jó kérdés, hogy egyébként ők elmondják ezt otthon, tehát visszakérdezed, hogy figyelj, tudja a párod, hogy itt vagyok, mondtad el a feleségednek.
4: Sose kérdeztem még
1: erre. Az az ő ügye, hogy mondja vagy.
4: Egyébként
1: neked nem kell tudni, azzal számoljon elő, hogy mondja vagy nem mondja, a kapcsolatuk minőségében neked igazából nem kell.
4: Mégis a lelki ismeretét mi bántaná?
1: Aha.
4: Tehát, hogy nem csalta meg. Csak elment mondjuk úgymond egy ölelkezett.
1: Egyébként ezt tanulni kell, tehát ez egy létező tanfolyam, az ember, oké, hogy kós lesz, azt mondjuk igen, de hogy ölelés terapeuta, mert ölelni ez mindenki tud.
4: Nincs még erre.
1: Tehát effektíve képzés nincsen.
4: Ezért is van elég nehéz dolgom, és bőven nem keresek annyit, mint az, akit említettél a cégbe. Itthon ugye egyedül csinálom még, és nem úgy vagyok, hogy mint nyitok egy cukráznát, és akkor ellesem mástól a marketinget, hogy hogyan kell csinálni, hanem én itthon így teljesen így önállóan próbálkozom betörni a piacra vele. Az álmom, hogy majd esetleg egy rendes üzletet nyitni több terapeutával, és akkor többen is ölelkezhetnek egyszerre.
1: Hát úgy, mint a Tájföldön látod a lábmasszáz szalon, hogy ott ülnek, és akkor masszírozzák a lábakat. Itt lesz egy szalon a zárt szobákból, az emberek ölelkeznek.
2: Tiffanyhoz küldenélek most téged.
3: Neked rám van most szükséged.
1: Egyszerre bizarr, egyszerre rémisztő, egyszerre ijesztő, de közben egy tendenciát is mutat, hogy ember-embertől mennyire elidegenedik, vagy hogy milyen hiány van ebből, vagy hogy mennyire sok magányos ember van.
4: Igen, meg azért most munkahelyeken is most már, hogyha manapság már megfogod a vállát, már megzsarolnak azzal, hogy szexuális zaklatást követtél el a kollégáddal. Tehát, hogy azért minden szabályozás így taszítja el az embereket egymástól, szerintem.
2: Uh-huh. Azt meg lehet kérdezni, hogy mondjuk mennyibe kerül egy fél óra, egy óra nálad?
4: A fél óra az 20 000 forint, és az egy óra meg 25.
3: Na, nem is ugrott akkorát.
1: Nincs is akkora ugrás. Ja. Aha. És ebben annyi ölelés van, amennyit akar. Tehát akar végig, akar egy a végén, tehát ez nincs meghatározva.
4: Hát ezt adja a találkozó maga.
2: Szól közben valami kis zene? Isztok előtt egy pohár bort?
4: Én szoktam betenni egy kis hangzenét, általában ilyen, hát nem túl relaxálót, hanem ilyen vidám popzenét szoktam betenni. Aztán volt már olyan, aki megkért, hogy kapcsoljam ki, mert csöndbe szeretne lenni.
2: És figyelj, mi van akkor, amikor nyilván egy masszőrnek is van egy csomó olyan szituáció, hogy van olyan ember kerül a kezei közé, akihez nem szívesen nyúl. Mi van olyan, ha olyan emberrel találkozol, akihez egy porcikát se kívánja, hogy hozzá kellene érni?
4: Hát volt már ilyen, de szerintem ő nem érzékelte.
2: Tehát, hogy megfogtad, megölelted.
3: A meló az meló.
1: A masszőr, hogy jönnél, ha a masszőr is olyan kapolyat neki. Nem feltétlenül, de ha már ott vagy, akkor megcsinálod, persze. Tehát, hogy ez
4: ugyanúgy kedves voltam vele, semmi akadálya. Hát ő most arról nem tehet, hogy úgy nincs meg a szimpátia, vagy igen, mondjuk gizzadság szaga van. Azért igénytelenül büdös emberek nem járnak ide.
3: Azon gondolkodom, hogy ugye az, amiért ez létrejött, az egy nagyon nagy megnyílás a beteg részéről. Nevezzük így, hogy beteg.
4: Igen,
3: a páciens részéről. Egy nagyon nagy megnyílás kellene, hogy legyen, hogy ezt ennyi idő alatt azt létre lehet hozni. Tehát ahhoz, hogy nekem én letegyem az ilyen terheimet, egy ilyen ölelés, az azért tök kevés. Miben segít ez? Ott egy ilyen pillanatnyi megnyugvás? Vagy például az a csávó, akit mondtál, hogy ott volt nálad, és már meghalt 10 éve a felesége, ő rajta tulajdonképpen tudtál segíteni, vagy az a fél óra jó volt neki, és azt mondta, hogy oké, meg vagyunk?
4: Pillanatnyilag érezte jól magát végül is, ennyi, de tehát, hogy ezeket...
3: Valami elindul így, benne.
4: Igen, aha. Elindul. Tehát, hogy jobban érzik magukat az a fél óra után, és lehet, hogy esetleg ellazul annyira, hogy nekem elmondta, és akkor érzi mondjuk a súlyát a problémájának, hogy hát lehet, hogy már itt túl vagyok rajta, és akkor mondjuk otthon már könnyebben beszélnek róla, mert úgy megy haza, hogy ő egy kicsit lehiggadt. Uh-huh.
1: Most egy Gyula nevű pacienset nem jelentkezett most véletlen?
4: Még nem. Majd szólok, jó?
1: Már nem a zsűre gondoltam.
2: Semmi luxus nem volt az életemben.
1: Egy kázióval a kezére. Egy kázióval Balázs, hogy Gyula nem szeretném. Vágyik egy forró öleléssel. Láttuk az interjút, hogy ráférne egy ölelés. Ez mindenképpen izgalmas. Hány paciensed van egy nap? Körülbelül mi most az átlag? Mennyien jönnek?
4: A 2-3.
1: 2-3 már naponta megjelenik, aki szeretné, hogy...
4: Hát ezért nem minden nap, de úgy nagy átlagban.
2: Van szezon, amikor többen jönnek, vagy amikor
3: kevesebben? Karácsony előtt.
1: Igen, karácsony
4: előtt. Nem, karácsony előtt mindenki van foglalva. A karácsonyi készülődéssel inkább. Úgy mondanám, hogy ilyenkor tavasszal egyébként több tud lenni. Egy sajnálatos mód egyébként halottak napja körül van a legtöbb.
1: Aha, ez milyen érdekes.
4: Ott úgy elérzékenyülnek jobban az emberek. Így a Google kereséseken is, ugye, ahogy így nézem, hogy keresnek rá az oldalamra, ott is ilyen témákból keresnek, és ott találnak rá.
1: Tehát az például egy ilyen fokozott, felfokozott érzelmi állapot.
4: Igen, ott visszaemlékeznek, egyengülnek, igen. Tehát így a november tud így erősebb lenni nekem.
1: És
2: letelik az egy óra, akkor úgy finoman...
1: Hát az jelzi, persze, terapeuta, igen, az 50, persze, az a terápiára is jelzi, 50 perc kivarakva egy óra.
4: Nem, egyébként az egy óra, nem, hanem általában 45-50 perc után úgy elkezdek úgy
2: beszélni. Azt mondtad, hogy már zsibbad akarom.
4: Nem, de úgy elkezdem úgy alakítani a beszélgetést, hogy lassan-lassan készülődünk, de még van időd, ne aggódj, és akkor már kezdek úgy jobban beszélgetni velük, hogy így... Készülődőre vesszük a dolgot.
1: Aha, hát hogy tudja, hogy annyi, akkor azt ő is tudja, hogy annyi. Igen. Neked van párod egyébként? Tehát, hogy te, vagy te most egyedül, vagy nem a masszázs, vagy az ölelés miatt kérdezem, hanem, hogy ő tudja, vagy ő elfogadja ezt, hogy ezt csinálod?
4: Hát, miért ne lenne ez elfogadott? Miért?
1: Na, csak kérdezem.
4: Párod elfogadja, hogy rádiózol?
3: Majdnem ugyanaz.
1: Kis kiflibe, nagy kiflibe bújni lehet, hogy az ember párja föltesz egy-két kérdést. Nem gondolom, hogy nem elfogadható egyáltalán, nem. Hát ennél vannak azért rosszabb munkák, és csak kérdezem, hogy ő mit szól ez.
4: Teljesen hétköznapi van minden.
2: Elfogadja. Aha, persze. És most összebújunk.
4: Gyere,
1: Juli, nagyon,
4: én menjek oda, vagy te jössz
1: ide? Juli nagyon szenzitív, nagyon vágyik. Nagyon szenzitív. Én nem tudtam, hogy van ilyen Magyarországon, ez tök menő egyébként. Ölelés terápia.
4: Igen, mert egyedül vagyok, és így nem nagyon találnak rám az emberek.
1: Aha.
4: Igen.
2: Na majd most.
1: Nem, de ez hasznos.
4: Nem tömeges.
1: Most legyártottad azért a saját konkurenciádat. Ölelni én is tudom, hogy ott a munka és képzés az a
4: bérom. Fél óra 20 000 viccre.
1: Egyéb művészeti tevékenységre.
4: Csak még a bugyimat se kell
1: levegyem. Egyéb művészeti tevékenységről tudok számlát adni, akkor rendben van. Na érdekes, hát köszönjük, hogy itt voltál, meg megmutattad ezt. Sok
4: lényeset
1: kívánunk neked. Ti elmentetek egy ilyen kis összebújó ölelésbe, ugye ölelés terapeuta volt a vendégünk, gyerekek, felnőtt nők és férfiak járnak ölelkezni kis kiflibe, nagy kiflibe feküdni egy kanapén. Meglehetősen bizarr, de értem a hiányt, nagyon. Amit pótol valójában.
3: Hát én elkezdtem be sunyogni a lányokhoz, mert ugye a szerkesztői szobában...
1: Felfoghatatlan, ami ott történik.
3: Visszatérünk a kitelepülések kicsim. Hogy elkezdtem besúgni, hogy rájuk nézek, hogy mi történik. Hát, hogy is mondjam, ilyen szégyenkezéssel, egyes borzongással fordultam ki, ahogy két ember ezen a kis
1: babzsákon bújnak.
3: Bújnak, csöndbe vannak, lecsukott szemmel, tehát úgy aludtatok, mint
1: teljesen
3: egy édes pár.
1: A Laci csak mondja, hogy fiú, tényleg bújnak, és mondja, figyelj, nem merek oda nézni. Nekem ez felfoghatatlan, hogy egy nagyon kedves, tehát egyébként tök helyes csaj, meg aranyos, igen. Meg kedves, de hogy egy vadidegenül bementek, és ott bújtatok ezen a babzsákon, ott ketten, mint a vadmalacok, ez számra teljesen értelmezhetetlen.
2: Tudod mi a forrás? Ez elején egy kicsit zavarban vagy,
1: igen?
2: Aztán elkezd megnyugodni a légzésed, és úgy kiengedsz.
1: Aha.
2: Jó illata van egyébként. De hát, hogy az orrom a tarkójánál volt, én voltam a nagy kifli, és akkor így hátulról átöleltem, és közben egy picit simogattam.
1: És akkor a kiengedés az,
2: hogy...
1: Ez az! Juli! Azt a mindenit!
4: Hogy
1: jó Isten, úristen. De és akkor arra néztem, és azt láttam, hogy tényleg ott bújtok.
2: Kellemes volt.
1: Tudjátok, de ez milyen, hogy alapvető dolgokból szolgáltatás lett, azért ez milyen érdekes.
2: Hogy emberek fizetnek azért, hogy egy kicsit hozzásöntörődjön.
1: Szóval azért ez egy Black Mirror rész, ha belegondoltok. A Covid idején miből ért, kérdezi valami. Viszonylag friss a történet, mióta egy-két éve csinálja.
2: Pár éve csinálja, egyébként idős gondozással is fog. foglalkozik.
1: Aha, ne, tényleg le a kalappal, meg én értem, tehát a lélektanát, a hiányát, ennek a testi és fizikai és lelki ellazulását, és az oxitocin termelést, és az örömhormonok, tehát mindent értek, ami fizikailag ez beindít. De közben valahol mégiscsak nagyon szomorú és bizarr világ lett ez, hogy emberek ölelésért kifizetnek 20 000 forintot, hogy magányos vagyok, vagy gyászolok, és gyere ölelj meg. Tehát, hogy valahol közben meg borzasztóan dermesztő az
2: pont,
1: a világ.
2: Pont azon gondolkodtam, hogy ha bármelyik kötök kellene így most ölelkeznem egy ilyen babzsákon, az, annak lenne valamilyen színezete. Tehát valószínűleg röhögnénk, meg egyikünk se tudna ebben a történetben így lelazulni, meg így feloldódni. Talán az Anna lenne az, akivel úgy tudnék oda bújni, hogy nagyon gyorsan így le tudnánk lazulni.
3: Most velünk mi a bajod?
2: Végig vihognánk szerintem az egészet. De úgy, hogy egy idegen emberhez
1: lesz oda, könnyebb, igen.
2: Sokkal egyszerűbb. Tehát hogy nem, nem kell magyarázkodni, nem kell semminek se történnie, csak egész egyszerűen a fizikai közelség.
3: Ez ugyanaz a rendszer, ami a pszichológusnál van, hogy családon belül nem beszéled ki, nem mondod el, és elmész egy vadidegen emberhez, fizetsz neki 6000 forintot egy órára.
1: De azért van egy fizikai kontaktus. Tehát azért ez...
3: De most én az alapot mondom, amit most a Juli mondott, hogy egy idegen emberhez tök szívesen hozzábújik, és el tud lazulni, hozzánk meg azt mondja, hogy nem tudna, érted? Tehát, hogy ez ugyanúgy működik, akkor mint a pszichológusod?
2: Szerintem
3: hogy oda eljársz?
2: Azok az emberek, akik ide jönnek, azok szerintem otthon bújnának. Csak effektíven nem kapnak, hogy is mondjam, viszonzást. Aha,
1: igen, Anna, viszont megvan a mi vállalkozásunk. Most itt egy hallgató, ketten fogjuk csinálni. Ha valakinek minden rendben van, 35 plusz száfejét elküldöm az Annába. Ezek vagyunk mi ketten. Jó? Kihez mész? Annához vagy Balihoz? Balihoz, üljél le ide. Hogy nézel ki? Mi van rajta? Na ide figyeljél.
2: Így keltél föl?
1: Így keltél föl. Ez az állandó fel. Így,
2: ezzel már dolgoztál.
1: Na, eltakarozta a jó bűn. Menj, 35, köszönjük szépen. Hogy néz? Hogy vagy felöltöz? Jó? Annához akarsz menni? Annát is meg. Férfi ez, hogy nőhöz akarsz menni.
2: Ez egy szadomazó szolgáltatás.
3: Lenne egy kis előfelmérés, ahol elmondja a csávó, hogy olyan bizonytalan vagyok, hogy jól csömmel az életemet, erre a válaszod.
1: Ez az vagy. Egy szerencsétlenség vagy. Egy
3: utolsó szardarab.
1: Egy szardarab.
3: És mester.
1: Hogy maradtál eddig életben?
3: Nem érzem a családomban a helyemet se.
2: Anna nincs is.
1: Anna, gyere ide, segíts. Mondd el neki te is.
4: Én is mondanám neki, hogy minek születtél meg erre a világra? Te szerencsétlen.
2: Hát veled is
4: nem tudod jó dolgodban mit csináljál. Na húzzál el innen, tedd le a pénzt, azt húzzál el innen, tényleg.
1: És lenne ölelés veled, mi meg megnyitnánk. Túl sikeres vagyok, hadd menjek el hozzátok egy órára, című szolgáltatás.
4: De jó, Balázs, én ebben nagyon benne
1: lennék. Ez a mi szolgáltatásunk, ez lett. Ezt már megcsinált a Cserruzsi, de valaki.
2: Azt milyen jól sikerül.
1: Azt milyen jó, milyen
4: nagyot. De mi nem beszélgetnénk, tehát nem ilyen pszichiátriai, mint a Csernus, csak elküldjük az anyjába.
1: Ennyi. 20 plusz áfájra elmegy az anyjába.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke, megvan az idei Balatonfagyia, rendkívüli asszályhelyzet alakult ki az országban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megválasztotta az új kormányfőt a parlament. Magyar Péter az országgyűlési választásokon győztes Tiszapárt elnöke letette esküjét a történelmi zászlók előtt, és beszédet mondott. Az alakuló ülésen letették esküjüket a képviselők is, valamint megválasztották az országgyűlés elnökét, Forsthoffer Ágnest. Gyors ütemben alakítaná meg új kormányát a Tiszapárt. A tervek szerint a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásait ma és holnap tartják meg, így az új kabinet akár már kedden megkezdheti a munkát. A bejelentett névsor alapján a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerül, a pénzügyi tárcát Kármán András vezeti, míg a gazdasági és energetikai minisztérium irányítását Kapitány István kapja meg. Az egészségügyi tárca élére Hegedűs Zsoltot, a honvédelmi minisztérium vezetésére pedig Ruszin Szendi Romulust jelölték. A Tiszapárt célja, hogy az új országgyűlés megalakulása után minél gyorsabban felálljon a teljes kormányzati struktúra. Egy Balaton Mária fürdői fagylalt mester különleges édessége nyerte el idén a Balaton Fagyia címet. A Balaton Noir Fantázia nevű fagylalt fő alapanyagai a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum, amelyek együtt egy igazán karakteres ízvilágot alkotnak. A győztes fagylaltot hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni. A szervezők pedig azt is bejelentették, hogy a receptet nyilvánosságra hozzák, így akár otthon is elkészíthető lesz az idei nyertes finomság. Asszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, hogy már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, hogy sürgős és átfogó változtatásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
2: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Előrejelzi azt, hogy a többi területen is, tehát akár az agráriumban, vízellátásban problémák lehetnek nagyon gyorsan. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
1: Ma is sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és a nyugati tájakon. Este felé délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol még az ég is megdörrenhet. A Dunántúlon több helyen megélénkül a délies szél. A hőmérséklet napközben a térségben 23 és 28 fok között alakul. Holnap a napsütés gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nézzétek a meccset tegnap, gyerekek, nézte valaki?
1: Volt meccs.
0: Volt meccs, mi volt a meccs? Mi lett a meccs végeredménye?
2: A Paris Saint-Germain.
0: Paris Saint-Germain.
2: Tovább jutott.
0: Vagyis akkor ez mit jelent?
3: Hogy az Arzenállal fognak itt játszani.
2: Május 30-án jönnek.
0: Május 30-án jönnek Magyarországra.
2: Igen.
0: Igen.
2: Hiszen a BL döntő.
0: Hiszen a BL döntő itt lesz. Nektek mi volt a legnagyobb esemény, amire nem mentetek el, pedig lehetőségetek lett volna?
2: Na ne szórakozz.
1: De már úgy kérdezed, tudom, hogy mi következik.
0: Nem meg kellett volna hívnom téged, azt kell mondanom, hogy van egy-egy, ne haragudj, én nem megyek, de odaadom.
2: Ne szórakozz, hogy van jegyed, és nem mész el.
0: Meghívtak a BL döntőre, igen.
2: És nem mész el?
0: Nem.
3: Más dolga van.
2: Mit vágjak hozzá?
0: Még nem tudom, mit csinálok, de nem tudom. Kérdeztem, hogy hányan lehet menni. Mondták, hogy figyelj, egy-egy van, nagyon sok szeretettel várunk. Hát itt az UEFA mondja a jegyárakat, horror csillagosség. És mondtam, hogy hát én nem tudom még, mit csinálok szombat, és ezt szerintem nem.
2: Hát BL döntőre egyedül is kimész, basszus.
3: Hát igen. Biztos nem tudjuk, hogy ki van még a páholyban.
0: De ki játszik, azt tudom, ki játsz a BL döntőre?
2: Arsenal, Paris Saint-Germain.
0: Az jó, a Paris Saint-Germain. Hát Messi, tudom.
3: Nem, ah, hát. Úgy van. Talán már érted, hogy miért nem megy.
2: De nem, tök
0: az mikor van ezen a hét? Most hétvégén, vagy jövő héten?
2: Május 30.
0: Az jövő hét hétvége. Vagy nem, az
3: hát
0: két
3: hétvége. Hát az még arrébb van, vagy három.
0: Aha.
2: Na állj. Mit csinálsz helyette, ami...
0: Nem csinálok semmit helyette. Megmondom, hogy történt a telefonhívás. A telefonhívás úgy történt, hogy van egy a BL döntőre, szeretnék-e menni.
2: Ráadásul ők hívtak téged.
0: Fölhívtak, igen, van egy jegy, igen. Hogy adnának egy jegyet, szívesen menjek ki. És mondtam, hogy figyeljetek, mikor van ez a kavírnyászás, hogy üldözik a labdát ott néhányan ott a BL döntőre. És hát, hogy május végig. Nem tudtam megmondani, hogy mit csinálok május végén, azon a hétvégén, ezért nemet mondtam a BL döntőre, nehogy esetleg úgy mondjak rá igent, hogy közben valamit csinálok ott május hétvégén. Nem
3: május
0: tudom, például
3: már...
0: kocsit mosok.
3: Igen, meg lehetsz a Balatonon.
0: Vagy nem
3: most följössz. Azért följössz, érted, hogy szombaton hát egy mesél és hazamegy.
0: Pénteken lemegyek a Balatonra. Szombaton visszajövök, és még lemegyek szombat este, meg én is négyszer járom meg az oda-visszát.
3: Na, hát ér ez ennyi?
2: Azért sértődtél meg egy kicsit, mert csak egy jegyet kaptál.
0: Az volt a kérdés, hogy vihetek-e valakit, de ismerem ott, hogy hova mentem, tudom, hogy melyik páholyba mentem volna. Tehát, hogy így Csányi,
2: Orbán. Azok az emberek még mennek oda? Nekik még van belépőjük?
0: Megvan a jegy. Batom, Orbán, Szijjártó, tehát ismerem, megvannak.
2: Belépsz, és azt mondod, Vicsa, Vicsa.
0: De most ez egy nagy dolog erre nemet mondani? Most én kérdezem, én az én univerzumomban. Igen?
2: Igen.
0: Hiba volt?
2: Igen.
3: De mi miatt hiba? Hát nem érdekli.
2: Mert vannak olyan, tehát ha még úgy is, hogy abszolút laikus vagy, még úgy is, hogy nem nagyon érdekel a foci, azért egy BL döntőre az ember elmegy.
0: De most mit csináljak, ha nekem csak a kis pes?
2: Ja.
3: Érted? Hát
2: azok nem hívtak, hogy ingyen jegyet.
0: Biztos, hogy nagyon nagy hangulat lesz egyébként.
2: Óriási hangulat lesz, iszonyatos derbi, biztos óriási küzdés lesz a pályán.
0: Nektek soha nem volt olyan, hogy valami nagyon nagyra hívtak, és azt mondták, hogy figyelj, nem tudom, ez most egy olyan lehetőség, hogy úgy kicsit messze is van, meg a feneset, ugye, mi van, bejön valami jó program?
3: Ugye?
0: Mi van, ha bejön arra a hétvégére valami jó program?
2: A Gergely ugornyai felolvasó estre.
0: Mi van, érted?
2: Bántam azt is.
0: Át lehet szapozni Szántódról izébe, érted, Réfülöpre.
3: Ilyen meccs lesz még, érted, de olyan naplementát ki tudja?
2: Hát az biztos. Ilyen meccs nem biztos, hogy lesz, és nem biztos, hogy Magyarországon lesz. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan csillag együttállás, amit lehetetlen.
0: Most komolyan lelkiismert furdalást csináltál, várjál. Milyen nap ez? Kik játszanak? Hol van ez?
2: Budapest. Tudod mit?
0: Ez
2: szombat. Ez május 30-a szombat.
0: Május 30-a szombat. Nektek soha nem volt ilyen, hogy egy nagyon nagy szansz, lehetőség, koncert, filmbemutató, utazás, és azt mondtátok, hogy nem köszönöm, kicsit önsonsontóan nem volt. Én bele se gondoltam, mondom, hogy messze van, nem tudom, köszönöm, aranyosak vagytok, hát én nem, most nem megyek BL döntőre.
2: Az a baj, hogy én mindig csak jó okkal hagytam ki.
0: Igen, tehát olyan nem volt, hogy magadat szabotálva valamiért nem menjél. Aztán, hogy itt van két Madonna jegy Párizsba, repülőbe menjél.
2: Hol van a két jegy?
3: Nincs.
2: Én most azonnal mennék. Nem, olyan volt például, hogy lehetett volna mondjuk elmenni szigetre, és megnézni valami random koncertet, és akkor így azt mondtam, hogy ahhoz most annyira nincsen kedvem, de hogy
3: de a arra, nagy dolgok nem érték el a Julit, érted?
2: De az, hogy egy BL döntőre nem megyek el, csak azért, mert egyet adnak.
0: Nem is feltétlenül, nem, mert is gondolom, ismernek mindenkit, simán elmentem volna egyedül. Nem, egyszerűen nem valahogy úgy ott rúgják a bőrt, jó hangulat van, értem, de hogy nem.
3: Volt londoni meghívásom, George Michael koncert.
0: Londoni koncert, George
3: Utána
0: Michael.
3: Utána halt meg a csávó, szerintem 2 hónappal.
2: És mit csináltál?
0: Nyomós érved volt, hogy nem mentél?
3: Nem, ugyannyira, már láttam itthon.
2: Atya Isten.
3: És mi minden, azt mondták, hogy de fizették, izé, menjünk ki, tök jó lesz. És akkor mondtam,
0: minden,
3: hogy
0: jár, kaja, pia, gyerekek, koncert,
3: George Michael 50 éves, még annyi van ebbe a csávóba, jön még ide majd akármicsoda. Meg volt a koncert, hazajöttek, hogy ú, de nagy volt. Akár és 2 hónapra rá a csávó, ugye kicsekkolt.
0: Kicsekkolt, és majd utolsó és George Michael lett volna.
3: Nem láttad.
0: Adja ezt valamilyen tévé? Hát majd megnézem.
3: Egyébként igen.
2: Egyébként meg valószínű.
0: Berakok egy popcornt a mikróba.
3: Kényelmesebb is, érted?
0: De hova siessek, öregember nem gyorsol.
3: A sör olyan, amilyen te hűtöd. Lelucsolnak ott,
0: kiabálnak, huligálok, üvöltöznek.
3: Mire bejutsz meg, mire kijutsz?
0: Legalább 6 percbe menni a Puskásba, meg onnan kijönni, érted? Szóval metrózgatok ott a váromba, taxit, ott jönnek majd az Mbappé szurkolók, meg a izék, ott kiabálnak. Biztos valami huligálok össze is verekednek a végén. Kell ez nekem, csupi? De ott bajba kerülök, ott még jó meg is vernek, érted? Otthonra bekapcsolom a tévét, ezt megnézem.
3: Nem adnak neki kicsit... például parkolót a izé alá, érted? A stadion alá.
2: Most ne szórakozzál.
0: Elmondom neked, hogy, minden lett volna.
2: Na, ilyenkor egy kicsit irigyellek.
0: Hogy?
2: Hát, hogy...
0: Te tudom, hogy te ekkora fan vagy, hát akkor följön.
2: Nem vagyok ekkora fan, hát ez nem erről van szó, hogy én ekkora foci fan vagyok. Hát nem.
0: Ja, várjátok, az olyan lehetőség,
2: a BL döntő, maga a döntő, az, hogy egy BL döntő játszik, itt van Magyarországon az Arsenal és a PSG, és ezt te megnézheted élőben egy ilyen derbit, arra az ember...
0: Tehát, hogy a fingom nincs, hogy kijátszik az Arzenába. Fingom nincs, hogy kijátszik a PSG-be. Azt tudom, hogy most szavazás van arról, hogy a Real Madridból menjen el az Mbappé. Ennyit tudok a fociról most. Pillanat, ezt aláírták 12 millió. Fogalmam nincs, ki van az Arzenál. Fogalmam nincs, hogy a PSG-be. De ez egy olyan lehetőség, hogy ingyen van, ott kell lenni, el kell menni.
2: Nem,
0: igen?
2: Nem az,
0: akkor nekem valami
2: van.
0: Nagyon más van a fejemben. Én egy nagyon másik mozit nézem.
3: Túl sok jót kaptál az élettől, haver.
2: Semmit sem tudsz értékelni.
0: Igen, ez erről szól.
2: Köszönöm,
0: szeretem a focit, nem adjátok valakinek, aki szívesen megy, nem veszek el egy helyet valakitől, aki nem...
2: Jaj, ne, jó, tétek,
0: nem, meg mondtam, nem tudom, hogy mit csinálok. Megmondták, hogy figyelj, mondd meg konkrétan, horrorárba van. Megkapod, ingyen van, gyere el, vagy ha nem tudsz, mondtam, figyelj, nem tudom, inkább nem, mi van, ha van, és tényleg ezért mondtam le, ott vagy, elvenni, de nem ott lenni, az trógerség.
3: Hát szerintem mert akkor az valaki, lenne az igazi kiszor, azt mondom, hogy igen. Ó, de jó, nagyon jó, és
0: horror,
3: szombat délután telefonálsz. Hát srácok, itt vagyok.
0: Sziasztok, egy országos kék túrára kell mennem, most ne haragudjatok, le kell gyalogolnom a Kinizsi 100-ból egy 30
3: km. Mondom, hogy mi ütötte ki? Babóton akkor van a fesztivál.
0: Igen, Babóton fesztivál.
3: Jó, tehát Babóton vagyok a fesztiválon.
2: Vali, kérdele egyet, és add el.
0: Na, ez az igazi trógás. Mégis, hogy tudok menni, mennyi most egy 6 millió, akkor eladom 3 millió. Figyelj, horrorárakat mond az UEFA, tehát hogy tényleg nagyon durva. Bennem az volt, hogyha nem merem 100%-osan megírni, mert annyira nem rázott ki a hideg a programtól, akkor viszont adjátok valakinek, aki fixe habzó szájjal ott van, és lengeti az Arzenál zászlót. És mondtam, hogy köszönöm szépen, nem. De most így hallva titeket, valami nagy dolgot mulasztottam el.
2: De még nem lehet
0: látva, hogy csillog, ez valami nagy dolog. Lehet.
3: Nem tud visszahívni az ember, hogy mégis.
2: De azért csillog ennyire a szemem, mert én sokkal kisebb dolgokhoz szoktam. Tehát, hogy én szerintem ez egy olyan dolog, amin ott kellene lenni. Hát ez
0: igen.
2: Olyan, tehát hogyha jönne Magyarországra a Djokovic meg a Nadal egy meccsre,
0: igen.
2: Arra a Zsül is elmenne, bár nem nagyon
0: miért
2: érdekli.
0: Miért menne el a Zsül egy Djokovic Nadal
2: meccsre?
0: Így gondolkoztok, hogyha ha lehetőség van, és nem érdekel, és nem szeretem azt a sportot, és életemben nem néztem egy Djokovicot, elmennék csak azért, mert így nem ad. Elmennék, sosem néztél teniszt, azt se tudod, milyen kézzel játszik a Nadal. Elmennél?
4: Ez egy társadalmi esedény, persze.
0: De ez a FOMO, ez csak egy FOMO, hogy ebből nem maradhatok ki, de maga az esemény nem érdekel. Érted? Ez egy FOMO, hogy nehogy lemaradjak valamiről, amelyik nem érdekel. Így működünk.
4: Megjön a kedvemre.
0: De bennem nincs ilyen FOMO, érted? Én azt mondom, hogy te nem félek, hogy lemaradok rá. Érdekel a foci? Nem. Köszönöm szépen, menjen valaki, akit érdekel. Ez nem flancolás vagy kiégés. De akkor lehet, én gondolkozom máshogy.
2: Nem,
0: el kell ezen gondolkodnom.
2: Csinálnék egy csomó Insta-sztorit, hogy mindenki irigyeljen.
0: Na, ja, igen, ez benne van. Hol vagy, Bali? Nem tudom, itt proszekózok a BL döntőn.
3: Ott izgatott itt lenne.
2: Ki volt a pályán?
0: Ja, az is lehet, hogy egyébként nem tudom, közben nem tudom, egy kapura rúgok a gyerekkel este otthon. Vagy mit tudom, én sétálgatok a fűbe és számolom a tücsköket. Nem tudom, érted? Valójában nem tudom, de szerintem sokszor van inkább az emberekben egy olyan FOMO, hogy nem érdekel igazán a program, de valahogy nem maradhatok le, mert státuszot megjelenni, ott lenni, el tudom mondani, tudok vele flexelni. De engem nem érdekel a foci.
2: Van egyébként bármi olyan program,
0: nincs. Amire... Ha olyanba vagyok, nem tudsz olyat mondani. Nem tudsz olyat.
2: Célcsatornás lebegés.
0: Na jó, egy célcsatornás lebegés. De mi a program, hogy van-e olyan
2: program? Van-e olyan program, amire azt mondanád, hogy na, ott kell, hogy legyek.
0: Nincs. Tehát, hogyha
2: bárki jönne, előadást tart, itt jön, fellép, akár, hogy azon ott akarsz lenni.
0: Ha aznap úgy kelek föl, és ráérek, és érdekel a dolog, akkor nagyon szívesen. Azt hiszem, ott kell lennem, mert egyébként én akkor, ha nem vagyok ott, akkor lemaradok. Na, ez nincs.
3: Jön a Buddha.
2: A Buddha jön.
0: Én a Buddha.
3: Hogy hihet?
0: Jön a Jézus, meg a...
3: Nem, az a nyajtóla. Az a Buddha földi helytartója.
0: Igen, a Dalai Láma.
3: Azaz.
0: Volt már itt.
3: De most jön.
2: Hát külön a Balinál.
3: És akkor azt mondják, hogy kapsz vele egy fél órát. Arra csak elmész.
0: Hát megnézem a kis kalendáromat.
3: Motorozunk, vagy nem.
2: Bejelentkezek a kozmetikushoz. Vagyok.
0: Fogászat, gyökér, kezelés délután. Mikor gyűn a láma? Dalai
3: Láma. Mikor
0: gyűn a láma? Mikor gyűn ez a láma
2: idejét?
0: A bölcsesség óceánja, hol kolbászol, mikor jön ide?
3: Mikor nekem bölcsesség fogam van, tessék. Bölcsesség óceánja.
0: Május 22, lábszörtelentés este.
2: Így van, azt mondom, hogy
0: tele vagy.
2: A láma se fér bele.
0: Lézeres análfehérítés 8 óra, május 19. Szerintem van itt.
2: Ha a láma eljön a lézeres análfehérítés velem együtt,
0: igen, akkor jöjjön elő is, oda fessük együtt fehér az ábuszunkat, akkor megnézem. Nem, szerintem ez, de hogyha ha reálisan fölméred, akkor ez inkább ez a nehogy kimaradjak valamiből, amiről most szól a világ, és elmegyek annak ellenére, hogy nem érdekel.
2: Ez nem lehet, hogy azért van, hogy mert már annyit láttatok, hogy már egész egyszerűen már így nem nagyon sok, nem tud kimozgatni egy ilyen esemény.
0: De, szerinted ez csak az, hogy ki vagy égve, mert mindenhová jutottál? Szerintem ez egy reális önismeret, hogy nem érdekel, menjen valaki, aki ennek jobban örül,

0: Na jó, van mindegy. Azt hittem, hogy ti is tele vagytok ilyen, mehettem volna, de nem megyek című történettel. De akkor hát ebből csak nekem van. Nekem van ezer ilyen, ami így volt, és így, így valahogy
1: de
0: nem.
1: De mi maradt még ki?
0: Hú, most azért biztos nagy foci drukkerek itt most nagyon anyáznak.
2: Megy, ne is nézd rá a szarra. Ne, engedd el.
0: Igen, habzószájú kis
3: pacsa. Ez több 10 000 euró.
0: Csak nagyon durva, nem is tudom, 5 és 10 között van a jegyár, tehát hogy valami tényleg horror. Habzószájú kis pest és turkevel fogzunk el, írnak, hogy dögölj meg, hogy nem ment ilyen bélyed.
2: Van, aki a fél életét odaadná egy ilyenért.
0: Tökre meg tudom érteni.
2: Aha, és aki hogy szereti.
0: Milyen klassz lenne, ha erre mindenki be tudna jutni. Biztos, hogy rossz lehet ezt végighallgatni, hogy valakit meg nem érdekel, és azért nem megy el, ő meg nem tud eljutni. Uh-huh. De ez nem, mint a forma egy, nem? Tehát, hogy valaki tényleg azt mondja, hogy egyszer hadáljon ott a nem tudom, most téged nem érdekel, állnál ott?
2: Nem.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben. Have a nice weekend!

0: long, long time. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

0: nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország legyen!

nagyon kellemes vasárnap délelőttök mindenkinek. Balázsék kacagtató, elgondolkodtató pillanatai után ismét a legmenőbb rádió egyes zenéki a főszerep. Sós Rebus kérdezi tőlem Viberen, hogy mikor kell üzenetet írni, ha szeretne belépőt nyerni a rádió egy születésnapi fesztiválra. Rebus, nem üzenetet kell írni, hanem hogyha meghallod az adott órában az egyik nemzetközi sztár fellépőnk dalát, akkor hív minket 10-ként, jó? Ebben az órában segítek, Switch Disco, Ella Henderson React, és hát ez jön is nem sokára.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: csak igazi mai sláger megy. Két hét múlva jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál, napra pontosan, május 24, Budapest Park. Sirius Emfeld, a Switch Disco, Accent is ott lesznek a nemzetközi sztárjaink között, és bizony olyan dalok, amik Brit Awards jelölést kaptak, ez a dal konkrétan. 2024-ben ott volt az év dala jelöltjei között. Képzeletbeli színpadunkon most ott van a Switch Disco, Ella Henderson és a React. Ezt a dalt egészen biztosan halljuk majd, napra pontosan két hét múlva a Budapest Parkban. Az afterpartin pedig fellépnek majd természetesen a Rádió 1-es DJ-k is, de minden az eseménnyel kapcsolatos info ott van a weboldalunkon.
1: Hi, we are Switch Disco. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermelyés. Elővettem a kis vendéglistánkat a május 24-i Rádió 1 születésnapi fesztiválra, hogy írjam az újabb neveket páros belépő találgazdára. Figyelem, breaking.
1: Szia, Laci vagyok, és játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Laci! Honnan telefonálsz?
1: Budapestről.
0: Melyik kerület? Merre nézek ki az ablakon?
1: 8.
0: Mit hallottál? Lecsaptál rá, mint hát majdnem mondtam egy tyúkos hasonlatot. Mi volt ez a dal?
1: Beach Disco, Elena Henderson, React.
0: Nagyon jó vagy. Mit csinálsz egyébként épp így vasárnap délelőtt?
1: Éppen készülök, és szerintem elmegyek bringázni egy kört.
0: Nézed, hogy nő ki a fű, szépen lassan, lelassulva. Tizedik vagy, hogy egy kicsit fejlesztelek.
1: Köszönöm szépen!
0: Mondd a szlogenünket!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Te annyira jól mondtad a szlogent, mint akit gyakorolt rá a tükör előtt. Volt ilyen?
1: Nem, gyakoroltam.
0: Voltál egyébként korábban születésnapi fesztivál?
1: Nem, még soha nem jutottunk el.
0: Na, akkor
1: még
0: első bálozó leszel, ne tedd még letesse a telefont, jó? Pontos részek jönnek most.
1: Köszi szépen, köszi.
0: Játék természetesen a következő órában is lesz. Rádió 1-esek, Cyril, Still Into You. Ezt a dalt kell majd levadászni ilyen ügyesen, mint ahogy most a Laci tette egy másik dallal. Május 24, Budapest Park, Rádió 1 születésnapi fesztivál, szuper sztárokkal. Jövünk nem sokára, és hozom ezt az Ed Sheeran-dalt hamarosan.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Most például Ray Dalton, akit nagyon-nagyon szeretnek a Rádió 1-esek, mert hogy két egymást követő évben is ott volt a top 500-as listánkon az egyik dala, a Do It Again, és ezt is nagyon szeretjük tőle, jön a Blood Running. A legjobb dalötletei egyébként köztudottan akkor jutnak eszébe, amikor zuhanyzik éppen. Elképzelem, hogy behabozott testtel kirohan a tusolóból, hogy felénekelje az alapot. Ray Dalton jön már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
2: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyecsépése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
7: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
6: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
7: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
6: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
7: www.citytaxi.hu.
8: A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
9: A Balázsék Rúcsó május 14-én megérkezik Dunaújvárosba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
10: Hello, Dunaújváros! Nagyon várunk titeket!
11: Délután 5 és 8 között a Városháza téren.
9: Hogy a hang

Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió 1! Magyarország legfranciább DJ

0: szöveget bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismerti, és rögtön az óra elején egy party himnusz, ami a héten meghódította a Billboard Dance Airplay chartot is. Hát ez most a number one, a numero uno. Bibi Rexha meghatódottan köszönte meg a rajongóknak, mert ahogy ő fogalmazott, ez nem csak az ő győzelme, de a rajongóké is. Tavaly januárban szakított a kiadójával, és azóta független előadónak számít, és hát lám-lám, bejöttek a számításai. A Faithless klasszikus egy kis csavarral, így lett belőle igazi mai. Ez a New Religion, Bibi Rexhától, a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és igazi izgalmak a folytatásban. Újabb játékhoz érkeztünk.
1: Szia, játékra jelentkeznék.
0: Szia, mondod a keresztneved?
1: Barni.
0: Honnan telefonálsz, Barni?
1: Budapestről. Rákóczi hídon éppen. Azért hívtalak, mert meghallottam a Cyrilnek a Still Into You című számát.
0: Hát nagyon jól tetted. És képzeld el, hogy tizedikként időzítetted a hívást.
1: Nem mondod.
0: De...
1: Akkor Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Hát ennyi, megcsináltad lazán, miközben átmentél ott a Rákóczi hídon. Kivel fogsz bulizni, azt tudod már?
1: Szerintem a párommal, aki nem akart titeket most felhívni.
0: Félt? Szégyelős volt?
1: Igen, nem tudom miért. Szép nevet most mellettem.
0: Na hát érezzétek jól magatokat, 2 hét múlva itt van a bulink, ne tedd még le a telefont, jó?
1: Jó, rendben.
0: Játszani a Daily Mixben is fogunk, Rádió 1-esek, segítek jó előre, szem fel, Heart Like Mine, ez lesz majd a nyerődal, a folytatás pedig ilyen lesz nem sokára.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy és ilyen EDM klasszikusok, mint Avicii és a Wake Me Up. Április 20-án volt a 8. évfordulója Avicii halálának, és most a kutyusáról lehetett híreket olvasni. 10 éves Liam kutyus túlélte Avicii-t, és aggódtak érte a rajongók, mert hogy azt lehetett sejteni, hogy Liam kutyus egy ilyen komolyabb daganatos betegséggel küzd, de kiderült, hogy minden rendben van velem. Egyébként egy milánói kutyatréner örökölte meg Liamet,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, ittattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

0: jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
7: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
6: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
7: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
6: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
7: www.citytaxi.hu.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi és hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel.

mikrofonnál Kismárti, üdv mindenkinek, és ebben az órában is játszunk páros belépőért a Rádió 1 születésnapi fesztiválunkra, Sam Felt és a Heart Like Mine. Ez lesz a nyerődal. Bármikor jöhet, úgyhogy akkor érdemes tárcsázni minket, és írom is az újabb neveket a Rádió 1

0: 11, csak igazi mai sláger megy. Pontosan 5 perccel járunk fél 10-12, fél 1 után. És folyamatosan csörgött a telefon az elmúlt pár percben.
1: Szia, Bak Zoltán vagyok, Pilisörösáról. Játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szervusz, kedves Zoltán, játszottál már? Nyertél már?
1: Hát nem, még a Rákóczi Ferénél képzeld el 2000-ben, amikor átépítettem a házat, nyertem egy rádiótelefont, egy 32-10-es. Azóta nem.
0: Ne, úristen, ez túl cuki. 2000-ben nyertél egy telefont Feritől.
1: Igen, mert nagyon hatalmas élmény volt egyébként. Akkor is dolgoztam, most például káposztát főzök. Annyira élvezem a zenéteket, ott a lendületet, amit adtok minden nap az embereknek, hogy köszönjük, hogy vagytok nekünk.
0: Benned is érzem a csít, de nyugtass meg, hogy ez a Feritől nyert telefon, ez egy vitrínben van otthon azóta is nálad. Nagy becsben lesz, tudtok torolni.
1: Van, el van téve, a többi emlékekkel együtt, tudod, mikor úgy élsz, hogy beleturkálsz a régi dolgaidban, azt mondják, hogy az alatt az egy perc alatt, míg visszaemlékszel az időben a gyerekkorodra, addig többet pihensz, mint egy 8 óra alvással, nem tudom, hallottad ezt.
0: Hú, ezt kipróbálom, még ilyen fanfektekre kíváncsi vagyok, de az most sokkal jobban érdekel, hogy mi volt ez a dal, amit hallottál, és mi a címe, ki az előadó?
1: Ez Heart Like Mine.
0: Yes, 10. vagy!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
2: Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Oda tetted, ez az, és örülök, hogy a Feritől kapott telefon után lesz egy Mártitól kapott születésnapi fesztivál páros jegyed is.
1: Köszönöm.
0: Kit viszel el a bulira?
1: Hát a feleségemet, Karen.
0: Ó, Karen, de jó, Karen. De ő nem szokott reklamálni, ugye? Kerenkedni, tudod,
1: nem,
0: volt ez.
1: Nem. Tájföldi, és szeretnék ott lenni vele, nagy buli
0: érdező. De jó, na akkor találkozunk 2 hét múlva, ne tedd le a telefont, és felvesszük az adataidat.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon köszönöm, csókolak benneteket. Isteniek vagytok a változatos zenéitekkel, a csodás műsorvezetőkkel, hatalmas reggeltől estig őt hallgatjuk.

0: 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is. Hát Rádió 1-es időszámítás szerint két nagyon fontos dolog fog történni. Az egyik az, hogy indul Balázsék roadshow-ja holnap, Győr lesz az első állomás, a másik pedig az, hogy két hét múlva itt van a születésnapi fesztiválunk is. A következő órában is lesz játék páros belépőért. Mutatom, hogy melyik az a dal, amit majd el kell csípni. A Siri Remixben, amint felcsendül, azonnal érdemes tárcsázni minket, aki tizedikként kerül adásba és helyesen tudja a szlogenünket, már írom is a nevét a Rádió 1 születésnapi fesztivál vendéglistájára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízható. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most
1: Rádió 1.
5: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. David Guetta, egyik kedvenc DJ-em, Hype-oton a folytatásban, sőt, hát a kollégák is. Például közösen készítettek el egy hivatalos remixet Ray, Where's My Husband dalához. Ó, Hype-oton, utólag is boldog születésnapot, 1999-es évjárat, és most áprilisban lett 27 éves. Ezt a dal pedig aktuálisan nagyon szeretjük tőle, Norma Jean Martin vokájával. Ez az Out of My Head, Hype-otontól, a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a vasárnap délutáni pihengetéshez is. Hát holnap újra indul egy dolgos hét, és indul Balázsék délutáni roadshowja. Az első állomás az Győr lesz, és kint lesz egyébként a Rádió 1 live mix is, menő Rádió 1-es DJ-kkel, de minden a héttel kapcsolatos fontos info ott van a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Ed Sheeran dalam, a Siri remixben a Camera bármikor jöhet, most pedig Ray Dalton.

0: egyszer megy, napra pontosan két hét múlva pedig ismét keblünkre ölelhetjük Cyril barátunkat, az ausztrál DJ producert, aki most éppen stúdiózik, de nagyon készül már a május 24-i Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Cyril Sanfeld, Switch Disco Accent, ők a nemzetközi sztárjaink. Most érkezik az Ed Sheeran féle Camera Cyril remixében. Itt a Rádió 1-en.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1.

0: egy csak igazi mai sláger megy, a Coldplay bombadala után pedig...
1: Izgalmas pillanatok következnek, újabb neveket írok a Rádió 1 születésnapi fesztivál vendéglistájára. Rádió 1, tessék!
2: Ja, a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Mondod a keresztneved?
2: Kriszti.
1: Hello Kriszti, nyertél már jegyet?
2: Még nem.
1: Hol hallgatsz most minket?
2: Szigetben Miklóson.
1: Mi volt a dal, amit hallottál?
2: Ed Sheeran, Tamara, Szirié remixében.
1: Nagyon jó vagy, és ráadásul a tizedik.
2: Nem hiszem el, komolyan?
1: Komolyan.
2: Köszönöm szépen.
1: Hányszor próbálkoztál?
2: Nagyon sokszor. Tavaly is próbálkoztam, de most ezek szerint akkor sikerült.
1: És nem voltál még soha Rádió 1 születésnapi fesztiválon?
2: De voltam, csak még nem nyertem jegyet.
1: Na, és volt valami emlékezetes sztorid?
2: Mindegyik buli nagyon jó, úgyhogy nagyon örülök. A Rádió 1 csak igazi mai sláger még.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Kivel fogsz bulizni, ezt tudod?
2: Férjemmel.
1: Nagyon jó. Ne tedd le a telefont, megbeszéljük a legfontosabb tudnivalókat.
2: Rendben. Köszönöm szépen.
1: Aki erről most lecsusszant, lesz még játék a következő órában is, akkor a Switch Disco dalát kell elcsípni. I found you. Most pedig bulizunk azzal a Zara Larssonnal, akinek hát most kiderült a héten, hogy óriás nagy rajongója, én teljesen ledöbbentem, Mick Jagger. Bizony, úgyhogy erre a dalra most Mick Jagger is bulizna, hogyha éppen hallaná. Can't tame her. Hozzá

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely Shawn Mendesék után pedig egy olyan dal, amit két hét múlva élőben hallhatunk a Budapest Parkban. Május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválon ott lesz ugyanis a Switch Disco is.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 perce járunk, 2:45 után, és a vasárnap délutáni sziaszta mellé most izgalmas pillanatok következnek.
1: Kornél vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Honnan hívsz, Kornél? Szia!
1: Érdről, szia!
0: Mit csinálsz mindeközben?
1: Kertészkedek.
0: De jó vagy, melyik részen jársz?
1: Melyik részen járok? Mm-hmm. Éppen gazolok.
0: Hú, azt én is csináltam a héten, ha hiszed, ha nem. Na de, hagyjuk most a kis kerti praktikákat. Sokkal fontosabb dolgok lesznek itt szóban, mert hogy hallottál te egy dalt.
1: Igen.
0: És ez melyik volt?
1: Ez a Sweet Disco-tól a I Find You.
0: Nagyon jó vagy. És a tizedik?
1: Ó, szuper jó.
0: Mondd a szlogenünket mi?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Kornél, Kornél, kivel fogsz bulizni?
1: Hát ez fantasztikus. Megmondom őszintén, a lányomat sábizgattam, hogy jöjjön elve, de lehet, hogy a feleségemben megyünk kettőzben.
0: Mekkora lányod van?
1: 18 éves.
0: Ó, hát akkor már abszolút indokolt a dolog. Szerintem vidd el őt, az tök menő.
1: Legyen így rábeszélem, rendben.
0: Jó, ne tedd le a telefont, és megbeszéljük a továbbiakat.
1: Rendben, nagyon kedves, nagyon szépen köszönöm.
0: Aki most erről lecsúszott, legközelebb 6 óra után a kívánságműsorban kukinál.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy

0: belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, Szaki Gabi, ma is
1: és megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.

0: adásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a szabadon töltött percekhez is, bárhol is legyünk most kint. Ha valakivel fixen találkozunk, az az arcunkba száldosó kis vattapamacs, a májusi hó, vagyis a nyárfa szősz, és ezzel kapcsolatban szeretnék lebontani egy tévhitet, ő nem allergén. Alaptalanul vádoljuk ezzel szegény nyárfa szősz. A tény, hogy bosszantó és szellőztetés után gyakorlatilag porszívózhatunk, de a megjelenése egybeesik a pázsitfüvek és a gabonafélék virágzási csúcsával. Ők ugye allergizálnak, és azt gondoljuk, hogy ez a nyárfa szősz miatt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forint

0: jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Borítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúgcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

50 és ők a sereghajtók. Ugye 49. lett az új Jennifer Lopez David Guetta dal, amit a 48. helyen a Stadium X és Metzger Vicky közös zenéje követ a Let You Let Me Go. Ezután érkezett a most hallott Dua Lipa dal, a Training Season. A folytatásban egy kis Eurodance, Keda és a Turn the Lights Off, ami eredetileg az ő Keda debutáló albumán jelent meg 2010-ben, de csak Dániában lett komoly rádiós és klubsiker, a dán

óriási ökológiai lábnyommal jár, úgyhogy létrehozott egy non-profit szervezetet, amelyel a klímaváltozás elleni küzdelemre és a környezet tudatos turnézásra fókuszál. Az a célja, hogy megmutassa, hogy egy nemzetközi karrier is építhető fenntartható módon. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján ott lesz Sam Felt!

0: Szóval a 40. lett. 39. topic, Fast Boy, Forget You.
1: Rádió egy top 50. A 38.
0: A New Religion, BB Rexától és a Faithless-től. Ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k a megjelenése pillanatától játszanak a műsoraimban. Elsőként itt hallhatta mindenki BB Rexa új zenéjét. Az énekesnő neve eredetileg Bleta Rexa, albán származású családból származik, a Bleta jelentése pedig albánul méhecske. Na de ő most nem zümmögni fog. Kiereszti a hangját, megpörget minket BB Rexa Faithless, New Religion. A

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, és egy nagyobb visszaszámlálás érkezik. 37. volt nemrég ugye Martin Garrix-től Jax-től a Told You So, 36. Teddy Swims és a Lose Control. Katy Perry Lifetimes, a 35.

hozta és Alesso közös dala Never Going Home Tonight 33. A Rádió 1-es DJ Regál Lili Chris Willis-szel készített közös dala a Blue Heart a 32.

0: time.
1: Rádió egy top 50, a 24.

0: igazi mai sláger megy a következő zenei órában is, a Top 50 folytatásában is. 22. lett a héten Charles Félix Jen és a Walk With Me, mindjárt játszom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

egyenesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: jelezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től új

0: garázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Teddy Swims következik egy popzenével, a testalkatát megnézve a videóklipekben. Hát gondolnánk, hogy ő valaha kosárlabdázott? Elég komolyan sportolt Teddy Swims, de hál' Istennek a zene győzött, a stadionok maradtak, csak most már másképpen tölti meg őket, és énekel bennük. A The Door, a héten a 20.

Jó, ez a Top 50. Ray-jel folytatom, aki a Billboard magazinnak adott a héten egy hosszabb interjút, és a szavaiból azt vettem ki, hogy a koncertezés számára már inkább szórakozás, mint megfeszített munka. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy a sztárok inkább a sok fellépésbe feszülnek bele. Ray viszont azt mondta, hogy a megjelent lemezén annyit dolgoztak, 2-3 évet, olyan sok volt vele a meló, hogy kifejezetten jól esett számára a zenei anyagot kiengedni a kezei közül, és most már a koncertek és a pihenés van hátra. Úgyhogy Ray inkább a színpadon érzi otthon magát, mint mondjuk a stúdióban, és ez tőle a Where Is My Husband, ami a héten a 18. lett.

0: 15.
1: A Stay a Little Longer, a 36 éves Joe Corey következik, aki először 2019-ben keltette fel a világ figyelmét a dalaival. Már az első sikere nagyot robbant, a Sorry, de Angliában a DJ-zés előtt is ismert volt. 2013-ig a Jordi Shore-ban szerepelt akkori barátnője Sophie oldalán. Ez egy valóságshow volt. A hírnevet kihasználva ezután megalapította a saját személyi edzővállalkozását, mostanában pedig ilyen dalokat pakol az asztalra, mint ez. A Galantis-szal készítette közösen Stay a Little Longer, a 15.
2: Hi, I'm Joel Curry, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50. Jön most egy kis visszaszámlálás. Jó pár perccel ezelőtt meghallgattuk a 14. helyen Kashmir dalát, ez volt a Wild Ride, amit a 13. Martin Garrix követ és a Butterflies.

hetedik volt Lady Gaga-tól a Dead Dance, és a nyolcadik helyre került a Blood Running Ray Daltontól. Ő nem csak énekes, hanem dalszerző is, nagyon sok dalának a szövegét írja ő, és ezek gyakran személyes élményeken alapulnak. Na, ennek a dalnak az ötletét is a saját életéből merítette, és ő mondta, hogy segítség lehet azoknak, akik egy nehéz időszakon mennek keresztül, amíg vér fut az ereinkben. Addig harcolnunk kell, addig nem adhatjuk fel. Blood Running.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

0: nézzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iderek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Hogy kutyáknak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: legyen.
1: A vonal túlsó végén nem tudom, hányan vagytok. Hello, sziasztok!
2: Sokan!
1: Na, akkor kivel beszélek most? Szabad tudni?
2: Lilivel,
1: oké. Okay. Lili, kért el tőlem a Singer X, Butterflies, nagyon jó kis muzsika. Kinek szeretnéd küldeni? Parancsolj!
2: Adélnak szeretném küldeni, mert születésnapja van.
1: Na, de jó, akkor boldog, rossz ünnepet kívánok neki. Gondolom, bulisztok együtt, ugye?

0: Gondolok még egyszer, hogy jó kis buli lehet, ott az biztos. Ali, érkezik lennünk Martin Garrix és a szám címe Butterflies. Még egyszer hangsúlyozom, egészen 20 óraig oránként játszani fogunk. Tessék fülelni, melyik előadó megy, jó? Oké? Mert belépő jegyet, sőt, páros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, jó? De most, Martin Garrix, Butterflies!
1: Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: Festival Radio. Die Moschit von Avona Tusho Végén, Monsieur Gizmo. Szia, Gizmo!
1: Hello, Cookie, Gizmo vagyok.
0: Hogy vagy?
1: Jó vagyok. Nem volt már most standon, kicsit standoltunk.
0: Ó, de jó. Jó a víz?
1: Jó, már ki a városban.
0: Na jó, van, oké, mert szerintem kicsit hideg meg nekem, de jó, oké, rendben. Meg van fűtve? Meg volt fűtve a víz, nem?
1: Meg jó.
0: Értem. Na, mit szeretnék jönni tőlem?
1: Egy kate.
0: Már ebből mondtad, kettő, igen, és kinek szóljon? Aha. Semmi baj. Kinek szóljon?
1: Franciskának, neked, családodnak, és ki szeretni.
0: Oké, köszönöm szépen a telefonát, és akkor jó pihit kiverok neked ma estére, jó?
1: Cookie, szia.
0: Ciao, szia. Érkezik nálunk akkor Keto, igen, és a szám címe Turn the Lights Off, ez egy DJ Dark remix itt a rádió, ilyen kis

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: legyen.
1: Valakik jött tőlem Samfelda, és aztán címe Post Malone. Ki az a ki? Haló, haló.
2: Haló, Viki vagyok.
1: Viki, melyik városból?
2: Alsó-Némegyi.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok.
1: Na.
2: Annyinak szeretném meg magamnak küldeni.
1: Jó.
2: Tudjunk takarítani.
1: Ja, takarít, vasárnap takarítok. Jó. Hát ez nem egy jó program.
2: Hát nem, de muszáj.
1: Muszáj, igen. A jó takarítást kívánok nektek, és köszönöm szépen a telefonáltal, Viki, jó? Ciao, szia. Na, lányok, fiúk, nézzük, milyen Viber üzenet kapunk. Ó, az egyik itt szól. Hello, Kuki, egy oldalt szeretném kérni, különöm a paromnak és üzeremnek, jó, nagyon-nagyon hiányzik. Aha. Ezután, hello, szeretném kérni egy jó kis zenét Vörös Krisztofternek és Végler Gabornak, üzenem. Súlyon ez a húsi üdv Benigma. Jó, oké, rendben. És még egy utolsó üzenet. Szia, Kukinek, kellene tudni játszani a kívánság műsorban DB Rexa, Fitless New Religion számot, mivel igen, nagyon szeretem. Köszönöm, Krisztián. Krisztián, ez most volt nemrég, még egyszer nem fogom tudni lejátszani. Jó, ne haragudj rám. Helyette érkezik Samfeld. És a szám címe Post Malone. Még egyszer mondom, Samfeld. Ahó, Samfeld, jó? Tudjátok, mit kell csinálni? Ha nem, akkor pedig segítettem.
0: Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonal túlsó végének, kedves telefonáló. Hello, szia!
2: Szia, Kuki, Robi vagyok.
1: Robi, melyik városból?
2: Győrből.
1: Győrből, jó. Jól tért el a napod?
2: Alakult.
1: Jó, miért hívtál engem most? Kíváncsi vagyok.
2: Játékra szeretnék jelentkezni.
1: Jó, mit hallottad, kit hallottad? Mesélj.
2: Stanfeldet.
1: És a szem címe?

0: Leted le, jó?
1: Jó, rendben.
0: Na, lányok, fiúk, ne tessék szomorúak lenni, mert nem sokára, következő órában újra játszani fogunk, jó? De most viszont hamarosan újra zene, és érkezik Lady Gaga, The Dead Dance.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Rákóczon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000

0: jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu!
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság! Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4! Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
6: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
7: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
6: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
7: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
6: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
7: www.citytaxi.hu

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kérte nem Joel Corey és Stay a Little Longer. Ki ez aki? Szia, hogy hívnak téged?
2: Gábor vagyok.
1: Gábor, ki van melletted?
2: Betsi, a testvérem.
1: A testvére, hello, szia. Jó testvérek vagytok?
3: Igen.
2: Nagyon.
1: Nincs veszekedés, felértés, nincs?
3: Semmi.
2: Nincs.
1: Semmi, na, az tökéletes. Na, kinek akartok külön ezt adál? Kinek szóljon?
3: Anyukáknak.
1: Ó, akkor mondjatok velem is szépet róla, mit akartok neki üzenni?
3: Jól vezet.
1: Jó, ez neked egy szép üzenet, hogy jól vezet, anya, tényleg? Miért nem mondtátok, hogy ő a legjobb anyuka a világon, szeretjünk őt? Ezt vártam én. Jó, akkor jól vezet, az is jó. Oké. Akkor jó utat kívánok nektek, és köszönöm szépen, a telefonáltatok, jó?
3: Jó, köszönjük.
1: Sziasztok, hello, anyuka, jól vezet, ez jó. Nagyon jó az ezen is, Joel Corey, és a szám címe Stay a Little Longer, és kicsit segítem nektek. Úgy tűnik, hogy ebben az órában, sőt nem úgy tűnik, hanem biztos vagyok benne, hogy újra játszani fogunk, és páros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, jó? De mikor? Tessék fülelni, és ha hallani fogtok egy előadó, aki ott lesz, a parkban, akkor azonnal hívjál, jó? De most jöjjön Joel Corey.

0: működjön.
1: Kívánság műsor, 20 óra jége van, a túlsó végén most kit köszöntsünk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Imre vagyok, és tegnap volt a 80. születésnapom, arra szeretnék kérni egy számot. Köszönöm szépen, Gogi.
1: Várjál, egy pillanatra, 80 éves lettél tegnap?
2: Igen.
1: De figyelj, a hangod alapján 50 éves tűnsz. Ez nagyon jó! Ez nagyon jó! Tényleg! Le a kalappad előtted! Azt nagyon-nagyon bírom, tényleg fiatal maradtál, és hallgatod a rádió egyet 80 évesen, figyelj!
2: Emelem! Igen.
1: Na, hallgatlak, mondjad!
2: A zene miatt vagyok ilyen, mert a zene tudod, hogy frissíti az agyat, meg mindent.
1: Aha.
2: És én állandóan zenét hallgatok.
1: Nagyon jól teszed, isteni vagy. Még sok-sok-sok boldog születésnapot kívánok neked, és sok-sok boldogságot, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm, neked meg nagyon jó egészséget.
1: Viszont kívánok neked. Köszönöm szépen, hogy telefonáltál, és még egyszer boldog születésnapot kívánok neked, jó?
2: Köszönöm szépen, szervusz.
1: Szia-szia. Hihetetlenül fiatal. Imádom. Szép estét, Kuki, ez egy SMS. Szeretnék kérni egy jó kis számot, különöm az én drága szerelmemnek, Tahiti Attilának. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Köszi, szép estét, Anita. Rendben, érkezik akkor Ray Dalton. Do it again, itt a Rádió 1-en.

0: Spooky Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

Kata, King a legjobb feleség, Kenny és Rangy Baby barátaink a teraszon épp készül a finom Hegz Benedict tojás újdonságok. Persze, kérdésedre küldöm a kóstolót nektek. Köszi, te vagy a király. Hát akkor érkezik Accent Lenok, fiúk, jó? És a szám címe Don't Leave. Mit mondtam? Kit következik? Accent? Mondtam Accent? Ajaj, mit kell csinálni?

0: Rádió 1-en.
1: A vonatúsa végé most kihez van szerencsém? Halló, halló!
2: Szia, Gábor vagyok.
1: Gábor, honnan telefonálsz? Melyik városból?
2: A Budapestről, de most éppen Győrben vagyok.
1: Győrben vagy, de Budapesten laksz akkor, ugye?
2: Igen.
1: Jó van, Gábor, hol telt a napod? Mesélj egy picike nekem.
2: Nekem hát eléggé zaklatottan telt a napom. Éppen futárkodom egy végsüteményről elnevezett cégnél.
1: Ja.
2: És nagyon sokat kellett várni.
1: Ja, értem. Jó. Szóval már jól, te dolgozol most akkor. Dolgozol.
2: Dolgozom, okay. Igen.
1: Miért hívtál engem? Mesélj csak. Kíváncsi vagyok.
2: Mert hallottam az Accent számot, és ő lesz a szülinapi partiján a Rádió 1-en.
1: Igen, tudod-e a szám címe is?
2: Don't leave.
1: Don't leave, így van. Tudod-e a Rádió 1 szlogenje?
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: 7 plusz 3, ez mennyi?
2: 7 plusz 3, az 10.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Mit szólsz ez? Na, ez egy jó hír,
2: nagyon
1: nem?
2: Nagyon jó, nagyon boldog vagyok.
1: Ezt el is hiszem, kivel fogsz jönni?
2: Feleségemet viszem.
1: Feleségemet
2: nagyon régóta
1: viszem.
2: Nem voltunk már bulizni, mert most van pici babánk, és
1: jó,
2: de most
1: jó.
2: Már akkora, hogy rá lehet hagyni a nagyszülőkre.
1: Jó van, az a keresem, hogy ne tedd le, most megbeszélünk minden adáson kívül, ne tedd le, jó?
2: Oké, okay, köszönöm.
1: Ne tedd le. Na, lelok, fiúk, holnap is lesz játék, most zene, és érkezik, az isteni iPad-on, imádom, és a szem címe, Automa.

0: legyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, tanok fiúk! Eljött az az idő, hogy én búcsúzom tőletek. Ne menjetek sehova, érkezik a diszkusi csapat egészen 9-ig, más te 9-szer jó az Geri. Mielőtt közelebb, jövő hét hétvégén újra találkozunk. Én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet. Nem szabad elfelejteni, hogy holnap indul a Balázsék. Igen, roadshow, ajaj, plusz oránként paros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Jó, én búcsúzom a legújabb BB Rexával, és fét lesz elég üteszem címe New Religion. Vigyázzatok magatokra, Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1!

0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
1: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
2: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság! Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4! Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
0: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gigivel és Bárány Attilával.
1: Szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy vasárnap este a hét utolsó napján is indul a diszkocsit rádió show a stúdióban, Bárány Attila, Amvai Pidzsi, és a játszoknál a mikrofonoknál én DJ Junior.
2: Ladies and gentlemen, madame on Herman, messző, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Amvai Pidzsi, itt leszek egészen 21 óráig, és még egyszer köszönjük a pénteki maraton hosszúságú 6 órás diszkocsit partin a részvételét mindenkinek, mezőtúr, nagyok voltatok.

0: kocsi pizzakóstoló. Még az jutott egyébként eszembe, hogy ha már azt összeadnánk, hogy hány éve diszkozunk, na az is egy hülye szám lenne. Illetve még nekem be van írva ide jövő hétfőre, hogy Románia előleg. Ez nem tudom, micsoda, de eurót kell, hogy hozzanak.
1: De szabad ne felejtsd.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Ez itt az van, hogy a junior az már inkább senior ezekkel a fogakkal.
2: Nem, hát most vadi úgy lesz.
0: De
2: egy Robi Csendben, úgy a junior.

0: adásban, de a rádió összes frekvenciáján is, ugyanis délután fogunk diszkózni. Diszkós itt aktivizáció nagyon-nagyon fontos. Aztán szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel a budapesti rezidenciámon egy szezonzáró partival. Én ezzel búcsúzom ma estére, szevasztok!
1: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában. Jövő héten újra jövünk a diszkosítál, de 14-én a Balázsékkal leszünk tényleg ott, és diszkosít lesz Dunajvárosban. Aztán 15-én egy barátom szülinapján 60-án fogok egy kicsit zenélkedni majd, úgyhogy ráadásul Angliába jön haza. Az a búcsúzom, hogy minden DJ Junioros kikerült a YouTube csatornámra, illetve letölthető a Facebook oldalamról az elmúlt negyedében készített DJ Junior mixek. Búcsúzom MBJ Universal Love című klasszikusával DJ Junior remixben, és erről jutott eszembe, hogy Club Speed július 4-én újra Budapesten lesz majd open air, úgyhogy találkozhatunk egy délutáni naplementés buliban. Holnap este újra jövünk itt a Diszkosítben 8-tól. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Budapestre minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000

5000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100000 forintot.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél.
0: Felkészültél.
1: Védj egy nagy levegőt.
0: Védj egy nagy levegőt.
1: Egész magyarul.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, mi vasárnap sem pihenünk, ilyenkor is megkapjátok tőlünk a legjobb, a legmenőbb dance és house zenéket. Hello Wilcox!
1: Ciao Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit! Nagyon-nagyon jó dalokat hoztam most is magammal, olyan előadóktól, akik hétről hétre megkerülhetetlenek itt a rádióban, természetesen be is mutatom az ő dalaikat, amivel indítani fogom az órát, az nem más, mint Hypoton, és tőle a South of My Head. Itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Phil Cox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Ugye ismerősek ezek a dallamok, csak is kizárólag itt hallhatjátok nálunk a vadonatúj Keep on Pushing remixemet, amiben próbáltam belerakni egy kicsit 2026-os hangzást, vegyítve a Classic House-zal és igazából a Phil Cox hangzással. A teszteken nagyon jól debütált, kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, írjátok meg. Ez a World is My Radio Show.

hangzású dalokat, amik már egy kicsit hajlanak a mélyebb, undergroundabb, dörgősebb irányba, viszont még megvan bennük az a látság, amitől pontosan, tökéletesen beleillenek ide a rádió szettjeimbe. Fencing, Jay Vora és a Physical itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: halljátok azt is, ami most jön.
1: Hogyha van két előadó, akinek azonnal leszedem a dalait, a következő természetesen az, még jobb, hogyha együtt csinálnak dalt. Chris Lake és Skrillex az ő dalukat hoztam el nektek egy vadonatúj verzióban. Ez a World is My Radio Show és a Rádió 1.

0: Ban, és jövünk vissza rögtön.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000

0: legtöbb virsit a Mestergut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész magyarul.

0: mindenkinek elmúlt este 10, két hét múlva ilyenkor már ezerrel dübörög az élő közvetítés az idei Rádió 1 születésnapi fesztiválról. Reméljük jó sokatokkal találkozunk, mellettem még mindig Wilcox a lemezjátszóknál, menjünk tovább.
1: Több olyan dalt is be fogok mutatni itt a rádióban, amiket DJ kollégáink, például Antonio, Pulmax vagy éppen Nyuvik követtek el. Nagyon jó kis dalok lettek, érdemes lesz velünk tartani, és amivel indítjuk az órát, az Cashmere és a Wild Ride itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

klasszikus house kedvencem az Ferrer és Sydenham és a Sandcastles, amit rengeteget hallgattam úgymond gyerekkoromban, hiszen sajnos nekem nem volt lehetőségem ezt játszani a klubokban, viszont nagyon-nagyon örülök neki, hogy 2026-ban egy fiatal, tehetséges DJ, méghozzá a Rádió 1 DJ-je Pulmex nyújt hozzá. Meglepődtem először, amikor meghallottam, hogy akár ő egyáltalán ismeri ezt a tracket, és egy nagyon jó kis 2026-os verziót készített belőle. Ez tehát Pulmextől a Sandcastles, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: mindegyik rádió egy DJ, ott lesz részletek a rádió1.hu-n. Wilcox?
1: Az idősebbek biztos, hogy emlékeznek erre a trackre. Herden Fritz és a Just Can't Get Enough, ami egy igazi klasszikus house sláger volt, viszont készítettem belőle egy olyan 2026-os verziót, amiben csak a dallamnak a hangzását tartottam meg, viszont az egész tracket átvariáltam, egy vadonatúj éneket kapott. Így született meg az én új dalom, a Sundown. Remélem, hogy nagyon tetszik nektek, ez a World is My Radio Show és a Rádió 1.

ugyanis ez egy teljesen originál dal, aminek az egyik hátulütője, amikor az ember ilyet készít, hogy inkább mostanában a feldolgozások mennek, viszont nagyon szépen, nagyon jól halad ez a track. Jöjjön tehát tőlem az Empty Streets, itt a Word is My Radio Show-on, a Rádió 1-en.

0: Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show
1: is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél.
1: Felkészültél.
2: Védj egy nagy levegőt.
1: Védj egy nagy levegőt.

0: várom mindenkinek, vasárnap is megkapjátok tőlünk a legmenőbb dance és house zenéket, ezeket innentől Bricklék válogatja. Hello Bricklék!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet, érkezen Hypotontól az Out My Head című slágere, itt a Where Is My Radio Show, van a Rádió 1-en.

Ez így van, érkezik Sonny Fodder a Think About Us című dalának Cyril Remix változata. Az ausztrál producer egy frissebb, trendibb house hangzást adott az eredeti tracknek, miközben meghagyta a dal érzelmes hangulatát. Ez jön most itt a World Is My Radio Show-on, a Rádió 1-en.

0: Néhány percünk van, úgyhogy jön az eheti záró trackünk Bricklake-től. Mi lesz ez most?
1: Igen, egy kanadai legendás producer jön, nagy kedvencem egyébként, Deadmau5 Brazil című zenéje.
0: Ezen a héten tehát ezzel zárunk. Bricklake, köszi ezt az elmúlt egy órát.
1: Nagyon szépen köszönöm, legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap hétfőn jövünk megint 9-től. Addig is jó éjszakát, szép álmokat és jó hetet. Ciao.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy érzelmes szólhang egy hamisítatlan amerikai popzenében most a folytatásban, és nem mellesleg az egyik legújabb kedvencünk is, Ray Daltontól ez a Blood Running.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már kevesebb, mint kettő hét, és itt a rádió egy születésnapi fesztivál, ahol Cyril Izzenél, aki egy Siren kamerájából ezt a remixet készítette.

hogy itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Rayt hozom már is, imádom ezt a dalt, és az énekesnőt is, aki egyébként nagyon sokáig azt gondolta, hogy ő csak háttérénekes lesz, vagy maximum ilyen társelőadó különböző nagy sztárok mellett, hát ilyen hanggal, ilyen tehetséggel, nem is tudom, hogy gondolta, és nem is így lett. Most már saját lemez, saját világkörüli turné, és az egyik legtehetségesebb énekesnőnek tartják aktuálisan, Rayt, aki az igazi mai slágert hozza, ez a Where is my husband a Rádió 1-en.

interjú egy csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már egy óra után járunk, a folytatásban pedig egy olyan DJ, aki most 44, de alig volt 30, sőt, még be se töltötte, amikor ezt a dalt készített. Tehát van ilyen, amikor a világ kicsit később fedez fel magának egy-egy nagy zenét. Hát ez a helyzet most két

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ma pedig Rádió 1 Balázsék Roadshow. Az első állomás délután, nem reggel, délután nagyon fontos. Győr lesz, a Széchenyi téren lesznek Balázsék, illetve előtte már 4 órától a Live Mix, 5-től pedig Balázsékkal indul a műsor. Rengeteg ajándék, rengeteg nyeremény, hatalmas hangulat. Hát ezzel készülünk, és Győr után megyünk tovább, először Sopronba, aztán Szombathely, Dunaujváros és Debrecen következik. Most meg David Guetta és Bibi Rexha, Jean-Paul Wiener.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy extrán tehetséges holland DJ és producer a folytatásban, Sam Feld, aki a digitális produceri munkáját nagyon sokszor vegyíti élő hangszerekkel, ettől lesz egy igazán egyedi hangzása, amihez ebben a dalban még Rosalind is csatlakozik. Sam Feldel ez a Heart Like Mine, és vele is bulizhatunk majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.